0: nevem. Mint az a napköz is ki jól lakott, hószra gyűjtem, csókolom, jó napot. Tele a nézőtér a haknikon, nem leszek én Kossuth díjasikon. Szótagszám kijön véletlen, ha berekednék, majd nyomom playbackben.
1: Ki az a bátor, aki engem rossznak beállít? Az ellenőr a héven nyakon ver és leszállít. Hidd el, tesó, ha én repelek, neked az a gyönyör. Kevés az itató és nagyon sok lett itt az ő.

kezével. Akkor is eltörtem a ropit simán fél kézzel. Kellett egy évtized, hogy rá tudjak jönni, hogy nem fogok már nőni, hogy mint egy átlag ember, ezért is mi hibás a rendszer, a lényeg hétről hétre, hogy bekerüljek a tévébe, és attól, hogy fejemen nincsen, nincsen, még lesz itt minden, falu napok ingyen, ezt én üzenem innen.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Már készülnek a zsidó kulturális napokra. Indul a nyári utazási szezon. Kerékpárút fejlesztés Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Koncertekkel, kulturális programokkal és gasztronómiai élményekkel készülnek Debrecenben. Számolt be róla a De Hír. Hamarosan kezdődik a zsidó kulturális napok programsorozata, amely idén is a város kulturális sokszínűségét szeretné bemutatni. A szervezők változatos eseményekkel készülnek, lesznek zenésestek, előadások, kiállítások és hagyományőrző programok is. Emellett a résztvevők a zsidó gasztronómia különleges ízeit is megismerhetik. A programsorozat célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a különböző kultúrákat és bemutassa a helyi zsidó közösség hagyományait. A szervezők szerint az esemény nem csak kulturális, hanem közösségi élményt is kínál a város lakóinak és az ideérkezőknek. A rendezvények több helyszínen zajlanak majd május 26-a és 31-e között, és várhatóan ezúttal is sokan érkeznek majd a városba. Indul a nyári utazási szezon, a körültekintő tervezés a tudatos döntés, sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számítanak, mondta a rádiónak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
2: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás volt a fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
1: Tovább fejlesztik a kerékpáros közlekedést Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A város újabb támogatást nyert kerékpárút fejlesztése, amelynek segítségével biztonságosabb és kényelmesebb közlekedési lehetőségek jöhetnek létre egészen Hajdúdorogig. A beruházás a TOPLUSZ program 1,3 milliárd forintos támogatásával valósulhat meg, és célja, hogy a helyiek közül egyre többen válasszák a biciklit a mindennapi közlekedéshez. A fejlesztések alatt új szakaszok épülhetnek, emellett több meglévő útvonal korszerűsítését is tervezik. A városvezetés szerint a kerékpáros infrastruktúra bővítése nem csak környezetvédelmi szempontból fontos, hanem a közlekedés biztonságot is javíthatja. A projekt hozzájárulhat ahhoz is, hogy könnyebben megközelíthetők legyenek a város különböző részei. A tervek szerint a fejlesztés a jövő év végéig készülhet el. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén. Melegebb idő érkezhet a következő napokban térségünkbe. Csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erős is fokozódhat.

mint hazai, a Best FM-en.

0: dal, amelyen elindult Krisztina Aguilera karrierje a 90-es évek végén, nagyjából egy időben Britney Spears-szel kezdte a nagy szóló énekesi pályát, ez volt a Genie in a Bottle. Na kérem, akkor engedjük ki a szellemet a parackból. Kergessük el az álommanókat, és induljon a reggel, természetesen a Best FM-mel, és az önök zenei kedvenceivel, közöttük a Panic at the Disco, és a High Hopes, Semmi Pánik, még nincs 6 óra, én kezdem egy perccel hamarabb, behozzuk Nyugi, behozzuk Császár Előd, és Nika! Ez egy tiltott szerelem? Hamarosan a Best FM-en.
1: Szólj, hogy kell vagy nem, ez a titkos szerelem, most döntsd el, mi legyen.
0: Május 21-e, és már csütörtök van, a reggelben, a Best kalendáriumban. Notorious B.I.G. pontosabban az ő emlékére írt dal. Amit ugye Puff Daddy Faith Evans-szel adott elő. Notorious B.I.G. feleségével, és hát Notorious B.I.G. az amerikai rapper ma ünnepelni az 54. születésnapját, úgyhogy ez a dal is érkezik meg, a friss információk is ma tőle. Jó reggelt, jó reggelt!
2: Újabb jelentős közlekedési fejlesztés a Cívisvárosban, szigorú szabályok a távolosztatásban, virtuális valóság segíti a gyerekek kezelését. Kis Dániel vagyok.
3: A Best FM-en.
2: Újabb jelentős közlekedési fejlesztés készülhet Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város egyik forgalmas csomópontjának a Bartók Béla út és a Böszörmény út, valamint a Mester utca kereszteződésének átalakításához már kiválasztották a tervezőt. A beruházás célja a forgalom gyorsítása és a torlódások csökkentése lesz az érintett szakaszon. A szakemberek új sávok kialakítását és a közlekedési kapcsolatok átszervezését is vizsgálják annak érdekében, hogy biztonságosabbá és gördülékenyebbé váljon az autós közlekedés. A fejlesztés a város növekvő forgalma miatt vált szükségessé, hiszen az érintett csomópont naponta jelentős terhelést kap. A beruházás előkészítése most a tervezési szakaszba lép, ezt követően indulhatnak majd a további engedélyezési folyamatok. A városvezetés szerint a cél hosszú távon egy modernebb és jobban átláthatóbb közlekedési rendszer kialakítása Debrecenben. Szigorú szabályokhoz kötik a táborosztatást, minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is, mondta a rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
4: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében két újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője, vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
2: Virtuális valóság segíti a gyermekek kezelését Debrecenben, számolt be róla az unidep.hu. A gyermekklinikán új VR alapú fájdalomcsillapító módszert vezettek be, amely a kisebb paciensek figyelmének elterelésével segíthet csökkenteni a beavatkozások okozta stresszt és fájdalmat. A speciális szemüveg segítségével a gyermekek különféle virtuális környezetekbe kerülhetnek, miközben az orvosok elvégzik a szükséges kezeléseket. A szakemberek szerint a módszer különösen hatékony lehet olyan helyzetekben, amikor a félelem vagy a szorongás megnehezíti az ellátást. Az új technológia nem helyettesíti az orvosi kezelést, de jelentősen javíthatja a betegek komfortérzetét. A klinika célja, hogy a modern megoldásokkal emberközelibbé és kevésbé megterhelővé tegye a gyógyítást a gyermekek számára. A tapasztalatok eddig biztatóak, fogalmaztak.
0: Mit hallok? Átalakítják a Böszörményi Bartók Mester Pesti utca kereszteződést? Ó, ez engem is érdekel. Hát, hogy tekintettel minden reggel ott tekerek el, és elég sokat közlekedünk abban a viszonylatban. Na, ez jó lehet, mert tudjuk, hogy amióta mondjuk elkészült az a kanyarodó sáv. Jobbra, hogyha a Bartók Béla felől tetszenek érkezni a Pesti utcára. Nyilván az valamelyet könnyítette a dolgot. Itt a probléma az, hogy kifelé a Köntösgát sor után hát egyre többen költöznek, ami örvendetes, épül-szépül a város. Csak hogy befelé jövet, hiába a jobbra kanyarodó sáv, valamikor a Vág utcán túl áll a sornak a vége. Nyilván ennek az is lehet a hátterében, hogy még a Szabó Lőrinc és a Csigeker le van zárva, és sokan használják a Köntösgát sort, mert muszáj nekik, hogyha erre el akarnak jutni. Jó, várjuk a fejleményeket, és halljuk, milyen fejlemények jönnek az időjárással kapcsolatban. Folytatódik a felmelegedés.
2: Melegebb idő érkezhet a következő napokban Debrecenben és környékére, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul. Csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erőssé is fokozódhat.
0: Ugyanúgy, ahogy tegnap, 12 fokkal indítjuk a napot, és hát ebből akár 25-27 fok is lehet majd. 28? Ne! Nyamajd ez a hétvégén. Hát akkor tényleg nyár lesz. De persze a mai időjárásra sem lesz okunk panaszkodni, és remélem, hogy a zenei kínálatra sem. A zenei szerkesztőnk ma reggel is oda tette magát. Köszönjük, Zsolt, köszönjük! És Karola! Panic at the Disco, ezzel indul a csütörtök reggel. 4 perccel múlt el 6 óra, Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: Floridát hallották, Szijjával a Best FM-en, 4:07 van, jó reggel Debrecen!
1: Jó reggel!
0: Mindjárt egy másik kiváló énekesnővel folytatjuk, csak előtte némi fontos információ a reggeli ébredés pillanataiban. Már ha éppen most tetszenek ébredni, 4:07-kor, május 21-én, csütörtökön, jó reggel Debrecen, Konstantin nevű kedves hallgatóink ünnepelnek ma a kulturális fejlődés és sokszínűség napján. Egyébként, hát ma van a Magyar Honvédelem napja, és az ENSZ május 21-ét a Teja nemzetközi napjává nyilvánította, úgyhogy ne feledkezzenek el a reggeli finomságok mellé egy forró pohár teát is oda készíteni a Teja nemzetközi napján. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, azt gondolom nem kell külön kiemelni, hogy reggelizés közben is mi duruzsoljon ott a háttérben. Ó, hát a 104-6, mi más, ahol újabb napot kezdünk, és újból várjuk a közlekedési információikat. A tegnapi napra visszaemlékezve, elég sokan panaszkodtak a Budai Nagyantal és Vámos Pércsi út kereszteződését illetően. Hát ott valami újabb munkálatokba kezdtek, vagy folytatták azt, amit már jó régóta tesznek, illetve nem annyira folytatják, mert tegnap, amikor ott jártak a hallgatóink, és elég nagy káosz volt, jó nagy dugó mindegyik irányból, akkor egy fia ember nem volt ott, egy lélek, aki bármit is csináljon, lehet éppen a reggeli szünet időszakában tetszettek arra felé közlekedni. Na látjuk, hogy mennyire megy ma az iparkodás. Minden esetre a Létai úton, a Vámospércsi úton, a Budai Nagyantal környékén közlekedőknek is türelmet kívánok, és jó utat! Billy Eilish érkezik! Ez a Best FM!

0: Szállj végre, rabmadár. Nem tudom, hogy a madárka beszállt-e már valamelyik fészekbe Debrecenben, de majd ön úgy is elmondja nekem. 500-540, ez a telefonszámom, vagy a 39-33-104-6 SMS és Viber üzenetek. Ide jöhetnek a csütörtök reggelben, amit igenis elkezdtünk. Sőt, mindjárt fél hét van, úgyhogy időben érkezik a Best kalendárium első kiadása névnap köszöntővel és a híres születésnaposokkal. Köztük azzal az hölgyel, akit nem véletlenül hívtak egy időben a nemzet nagyjának. 101 éves korában hunyt el. 101 éves korában 2008-ban, és hát 119 évvel ezelőtt született. Szóval még egyszer mondom, a nemzet nagyja, akit úgy hívtak, hogy Jászai Joli néni.
1: Jászai Joli néni.
2: Hát édesáim, hát ilyen még nem volt. Én meg itt a kis kuckóba végignéztem a saját magamat. Hát azt az őrületet, hát megint.
1: Köszöntjük
2: mi önben. Mi van, neked baj, sodva?
1: Ez meg kinőtt a bajunk, szóval
2: Jézus Mária.
1: Ja, jó Isten,
2: mi az? Az élő? Ne.
0: Na hát, Friderikus Sándornak még volt bajsza, úgyhogy ez nagyon az ős időkben volt, amikor Jászai Joli néni a show vendége volt, mint a nemzet nagyja, és igen, több filmben láthattuk, például a Szerelem első vérig című filmben is, Nyugodjon békében. És Nyugodjon békében Tilla Tilla, ne ijedjenek meg, akit most mondok Tilla Tillának, semmi köze nincs a mindenki által ismert Tilla Tilla műsorvezetőhöz. Még csak rokoni szálak sem kötik össze, mondjuk az egészen érdekes egy Till Attila névnél, hogy van még egy Till Attila, vagyis hát volt, mert egy 103 éve Szombathelyen született Till Attila színész, aki érdekes, de Debrecenben kezdte a pályáját, viszont először nem is színészként, hanem a debreceni járási tanács egészségőre volt majd gyámügyi előadója, és ebből a hivatali pályából igazolt át a színjátszásban 1951-ben, Debrecenben tehát. 103 éve született Till Attila. És jön még egy hölgy, aki pedig polgáron született, sajnos már ő sincs közöttünk. 86 esztendős lenne ma a művésznő, akit úgy hívnak, hogy Pécsi Ildikó, vagy egészen pontosan, csak úgy nem szereti, ha úgy hívják, hogy Csámpás Rozália.
3: Édes nagyság, melyik vonattal érkezett?
4: Hát, kedves gyerekem, pálott szájú Tóbiás. Én azt nem tudom neked megmondani, mert hogy az a vonat már legalább 4 órája elment. Aztán meg azt mondom neked, hogyha jóba akarsz lenni velem, ne mondd azt, hogy nagyság, mert egyrészt pofonítlek, másrészt meg nem vagyok a babád. Engem Rozinak hínak, ha éppen tudni akarod.
3: Szóval kegyed ez a Csámpás Rozi, akit a munkukat szokott megetni.
4: Csámpás az ángyat térgyek alácsom.
3: Bocsásson, nagycsád.
4: Na most aztán azt mondom, hogy kotrodj innen, mert úgy taknyán tenyerőlek, hogy elered az orrod vére.
0: Pécsi Ildikó. Jaj, de jó volt. Bozorki Gyula bácsi mellett például Linda. Linda nevelő anyukája volt, hívjuk ezt, mert nem volt a felesége, úgy emlékszem Pécsi Ildikó a Lindában, Bodrogi Gyuszi bácsinak. És akkor 78 éve született Helyei László színész, szinkronhang, Mátyás király magyar hangja. 60 éves ma Frey Tamás, újságíró, műsorvezető, riporter, és 74 éves lett Mr. T, a szuper csapatból, tudják, az a furcsa frizurájú figura, játszott a Rocky 3-ban is. Judd Reinhold pedig a Beverly Hills Ninja egyik zsarúja, 69 évvel ezelőtt született a fiatalabbik.
5: Boldog névnapot, boldog névnapot!
6: Köszöntjük Konstantin nevű hallgatóinkat! A Konstantin latin eredetű férfinév jelentése Konstantinus családjához tartozó szilárd álhatatos következetes. Női párja Konstancia. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Nagy Konstantin római császár és ön kedves Konstantin, aki a rádiót hallgatja.
0: Később jön majd Dolly, azaz Penci Mária, aki 78 esztendős lett, Lányi Lajos, azaz Lala a Cosmixból, aki meg 52. És most érkezik az a Notorious B.I.G., aki 24 éves volt, amikor elhunyt 1997-ben. Pont akkor írták ezt az emlékdalt a felesége Faith Evans és Puff Daddy. Notorious B.I.G. ma lenne 54 esztendős. Check it.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, ha teheti, ma ne induljon nagyobb vásárlók körútra, de hamarosan az égi hatások jó irányba változnak. Mika, az átmeneti kellemetlenségek elmúlnak, és újra a harmóniája a főszerep. Izgalmas találkozás várható, minden tervét szerencse kíséri. Ikrek, akadályokkal teli időszakon van túl, ez a pénzügyekre is vonatkozik, de ne hagyjon fel éberségével, mert még mindig adódhatnak váratlan problémák. Rák, nem riad meg egy kis munkától, ma egy nehéz feladatot kell megoldania, de bőven futja az erejéből, és estig jól esően elfárad. Oroszlán, gondolatban már a nyári utazásra készül, nem csak megtervezi előre az összes részletet, hanem előre örül azoknak az eseményeknek, amelyeken részt vesz. Szűz, váratlan események megváltoztathatják érzelmeit és terveit, ha a történtek bizonytalanná teszik, igyekezzen ezt titokban tartani. Mérleg, túl van egy mozgalmas időszakon, most legszívesebben visszavonulna, kívánja az egyedül létet és a csendet. Skorpió, szinte mindenki felfigyelőre, könnyen kezeli a problémás embereket, akik hallgatnak is az ön tanácsaira. Nyilas, néhány olyan problémával találja magát szembe, amire nem is számított, aggodalomra azonban nincs ok, mert külső segítséggel megtalálja a megoldást. Bak, újabb megmérettetés várja a munka területén, de ez önnek egyáltalán nem okoz gondot, hiszen már megszokta, társával remekül megtalálják a közös hangot, szerencsésnek érezheti magát. Ízöntő. Szerelmi örömök, jó emberi kapcsolatok és a pénzügyi sikerek megnövelik a munkakedvét, egészsége is remekül alakul. Alak. A munkába fektetett energiái beérnek, látja a célt és a kézzelfogható eredményeket is megtapasztalja.
1: Vigyázzunk egymásra az utakon is! Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel! Jó utat kíván a Best FM!

Oh, just Mike, a Best FM Bruno Marzalát hallották 10 perccel 7 óra előtt, és Ancsa közlekedési információja, az meg most következik, Mák utca, ugye tudják, hogy miről szól a következő üzenet, igen, a rabmadár most éppen raboskodik, a Mák utcának is fészekben, Ancsa, köszönjük a jelentést neked a Best FM-en. Aztán Fecóval is beszéltem ma reggel, hát igen, hajmeresztő, amit az elektromos rolleresek tesznek Debrecenben, és hát szerte az országban, úgyhogy Fecó, egyetértünk tényleg ide egy szabályozásnak, ami rendbe teszi ezt a dolgot. Addig pedig üzenjük minden szülőnek, hát akinek nem inge, vagy nem gyereke, aki elektromos rollerrel közlekedik, az ne vegye magára, de valamelyik nap is volt tényleg durva sztori, amikor a válasz az volt a elektromos rolleres gyerekektől, hogy a középső ujjukat bemutatták az autós társaknak. Hát ez nem a jó neveltetés. Hát iskola példája, ez biztos. Egyébként én azt gondolom, hogy nem csak a rolleres szülőknek kell elbeszélgetni, mármint a rolleres gyerekekkel rendelkező szülőknek a gyermekeikkel, hanem a rollereseknek saját magukkal, és hát az ételfutárokkal meg különösenképpen. Fecó, így jó volt? Remélem igen. 500-540 és 30, 933, 104-6. Ó, Ede, vannak itt drasztikus megoldások, de azért ez durva lenne, jó? Tehát használják a rollert, ugyanúgy legyenek szabálykövető résztvevői a közlekedésnek, mint az autós, mint a motoros, mint a kerékpáros, mint a gyalogos, mint a traktoros, mint a lovas fogatos. Szóval mindenki, aki a közlekedés része se, az figyelj már oda a másikra, és tartsa be a szabályokat. Nem olyan nehéz ez. Komolyan. Május 21-e, csütörtök van. Azzal az énekesnővel folytatjuk, aki 1998-ban alapító tagként kezdte az énekesi pályáját a Sugar Babes nevű formációban. Ez egy trió volt, egy angol lánycsapat. Többször átalakultak az évek során. Az alapító tagok között ott van Mutia Buena, ezzel a dallal indult a csajok karrierje.

0: Úgy, hogy mutatom, milyen volt.
1: Ilyen? És mutatom, hogy milyen lett. Ilyen?
0: Érkezik a Best FM-en Mutia Buena, filipin angol énekesnő, akinek ma van nem mellesleg a 41. születésnapja.

0: vöröskártya célja továbbra is az, hogy ösztönözze a helyi szolgáltatások használatát és erősítse a debreceni közösségi életet. Az új partnerek között uszoda és szabadulószoba is található, de más kulturális és rekreációs lehetőségek is bekerültek a rendszerbe. A városvezetés bízik abban, hogy a bővülő kedvezmények még vonzóbbá teszik a programot a lakosok számára. A Debrecen Városkártya jelenleg már számos helyen biztosít árengedményeket a városban.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: Élénk szél várható a következő napokban hajdúvihar szerte, azonban olykor erőssé is fokozódhat majd az előrejelzések szerint. Csapadékra már legfeljebb elszórtan számíthatunk majd térségünkben. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén.
2: Köszönjük szépen, Dani! 12 fokkal kezdünk, ugyanúgy, ahogy tegnap. Ma is, és hát ma meg melegebb lesz egy pár fokkal még a tegnapi naptól is. Egy jó hírrel indul ez az óra, meg aztán mondom mindjárt, hogy melyik zenével, a villámvoks eredményeképpen. Zsolt írja, hogy a hőerőmű előtt, tehát a Mikepércsi út be, vagy pontosabban kivezető szakaszán megszűnt a sávelhúzás teljesen. Ma reggel 5-kor már simán lejöttem a felüljáróról. Tegnap délután még ott volt. Köszönjük szépen! Úgyhogy szabad a pálya. És azon sztár előtt is szabad a pálya, aki óriási versenyben kezdett egy másik résztvevővel a ma reggeli villám derbiben. Na vajon kik feszültek nagyon egymásnak? Kik? Hát egy hazai és egy külföldi kedvenc. Na de melyik külföldi? Lady Gaga vagy Michael Jackson?
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: Jó reggelt, Laci, írja Zsuzsanna, a lányom hatalmas Michael Jackson lázban ég. A film óta, úgyhogy hatalmas egyes Emmának és Zsuzsinak csillagos ötös. Köszönjük nektek is, Timi, nehéz volt a döntés. A fiúk javára az egyesre szavazunk, Lénia, Zéti és Dani. Szofinak is sikerült dönteni, vagyis nem ő az egyest, meg a kettest is mondta. Hát Szofikám, ez akkor az egyes lett. Köszönjük!

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Zsóti, a Mák utcán a Beigli ott a sütőben.
2: Köszönjük, ez frappáns volt.
1: Timi, volt már? A Sólyom utca közepén le van zárva.
2: Elég mókás, vagy hát nem annyira, mert odafagyott az arcomra a mosoly.
1: Köszönjük az információkat, 4180.
2: Jöhet a vers mindenkinek rovatunk?

0: Indulok parti. A Duna parti. Tudod, nem kéne erről lemaradni. Hiszen neked is, nekem is. Ugyanolyan jó. Minek otthon ülni? Itt a bungaló. Hát gyere! Gyere! Ne egyen a fene a hip-hop boys, aki segít neked ebben. Várunk téged holnapig. Ha most nem jössz, lemaradsz. Nem vagy.
1: Csak hogy jó kedved legyen.

0: Dance, hát sokan nem voltak ma, akik rászavaztak, de akkor küldtük a talt Lady Gaga egyik legkitartóbb rajongójának, Grétinek.
1: Oviba.
2: Sziasztok.
1: Suliba. Munkába menet.
3: A Best reggel ott van veled.
0: Bettinek meg bejött a vers mindenkinek. Hát igen, tudunk ilyet is. Ez a Best FM. Jó reggelt mindenkinek a 104,6 MHz-en. Csodás napsütésre és 12 fokra ébred a város. Pár fokkal több lesz, mint tegnap volt. Akár 25-26 is lehet a hétvégén, meg 28-29. Május 21-e csütörtök, van a Konstantinok nevenapja, a kulturális fejlődés és sokszínűség napja. Magyarországon a honvédelem napja, és ha éppen reggeliznek, akkor remélem ott van az asztalon egy pohár forró teja, mert ma van a teja nemzetközi napja. Ezt az ENSZ még 2020-ban nyilvánította annak. A Sólyom utca közepén lezárva, a Mák utcán aktív a Trafibox. Mit kell még mondanom? Petőfi tér, az továbbra is olyan, amilyen az Erzsébet utcánál, viszont jó hír, hogy a Mikepércsi út bevezető szakaszán, vagy inkább a kivezetőn elbontották a terelő bójákat, és szabad a pálya, kifelé a 47-esen. Legyen szerencsés az útjuk, baleset, és bírságmentes, ezt kívánja a Best FM, ahol jöhet 3 korty, mondjuk éppen a teából.
4: Nem találhatunk haza, izodom, hogy amíg a szemed ellát.
0: Azáriával és a 3 kortyal folytatjuk csütörtökön, utána pedig ős bemutató, már nincs egy hónap a labdarúgó világbajnokságig. És igen, érkezik az idei, a 2026-os labdarúgó VB hivatalos FIFA indulója, meg egy kis áttekintés az elmúlt évek legnépszerűbb ilyen dalait illetően.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
7: Carglass cserél.
8: Miklós, 28 éves Carglass autóüvegszerelő.
9: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
8: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9685 140.
11: Bonthalmaz, határok nélkül.
12: Vonalfesztivál a Vojtina Bábszínházban május 29 és 31 között.
13: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
14: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
15: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
12: Részletek vojtinabábszínház.hu.
16: A reklám után újra
17: Debrecen zenei kedvencei.
16: Megállás nélkül.
18: Hey, this is Anastasia.
19: Hello, I'm Calvin Harris.
5: This is Carly Rae Jepsen.
11: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
10: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
6: Bárhol is vagy.
8: Bárhol is vagy.
6: Ott van veled.
1: A Best FM.
6: A Best FM.
15: Jó pár év már benne, de több az, ami vár.

Hears and Ears dalát hallották. Ez volt a King 3 perccel fél 8 után a Best FM rádióban. A Best FM debrecen.hu oldalon tudják, ott, ahol be lehet nevezni a születésnaposokat, névnaposokat vagy évfordulósokat. Na ott is megírták, hogy bemutatták az idei foci világbajnokság hivatalos dalát. Ugye június 11-én startol a 2026-os labdarúgó VB, és ennek a hivatalos himnuszát ugyanúgy, ahogy 2010-ben, most is Shakira adja elő, ő fogja táncra perdíteni a foci rajongókat. De vajon hogy is indult és mikor a hivatalos VB indulók története? Igazából 1962-ben a chilei tornával kezdődött, és azóta pedig minden egyes világbajnokságnak van egy-egy ilyen a FIFA által is legitimált hivatalos indulója. Na, 1962. Mutatom, hogy hogy indult ez a történet Chilében. Így.

meglátják, hogy hova fejlődött 2026-ra ez a történet. Szóval a The Ramblers formációval indultunk az El Rock del Mundiala 1962-ben. És aztán jöttek még sok-sok ismeretlen előadó által előadott VB indulók, amíg nem megszületett 1998-ban Franciaországban a... Franciaországban született, 98-ban ott volt a VB, és ennek a hivatalos dalát, a La Copa de la Vida-t Ricky Martin énekelte. Egészen addig tök ismeretlen dalok voltak, mondjuk Anastasia dala, Dél-Korea, Japán 2002, ez sem lett akkora befutó. Ha mondom, nem is emlékszem rá, Boom Boom, az a címe. 2002, Dél-Korea, Japán. És aztán 2010, már emlegettük az előbb Shakirát. Dél-Afrika, a világbajnokság hivatalos indulója, a Waka Waka. 4 évvel később, 2014-ben, Brazíliában pedig... Bull és Jennifer Lopez. A We Are The One-nal. Aztán Oroszország 2018, Nicki Jam.

Legutóbb 2022-ben Katarban volt a világbajnokság. Nos, ennek a hivatalos indulója se lett olyan nagy kedvenc. Hájá, hájá! Better Together 2022 hivatalos VB indulója. Ugye, hogy nem volt nagy eresztés. Nem úgy, mint ez a dal, ami nem volt annyira hivatalos.

De attól még nagyon kedveltük a Coca-Cola VB dalát 2010-ben. És akkor megérkeztünk 2026-ban. Miről fog szólni a nyár? Kedves foci szerelmesek, tisztelet a kivételnek, Shakira és a Die Die.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3-4-8 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Nagyon kell vigyázni azokra az emberekre, kiket a természet tehetséggel áldott meg, de nem adott nekik a tehetséghez értelmet. Minden szakma s általában az emberi együttélés legveszélyesebb vetélytársai ezek. Mert a kevéssé tehetséges, de értelmes emberrel lehet együttműködni, ám azzal, aki tehetséges, de buta a saját tehetségéhez, nincs megegyezés. Az így megáldott és megvert ember örökké gyanakszik, hogy kiderül valami, s gyanakvása jogos. Végül csak ugyan kiderül, hogy buta, s ez a szomorú fogyatékosság visszahat művére és tehetségére is. Mint ahogy egy nagyon szép nő, aki tud szellemesen mosolyogni és igézően fintorogni, nem olyan szép többé a pillanatban, mikor társalgás közben kiderül, hogy ez a szépség buta, mint a sötét éjszaka. Van szépség értelem nélkül, és van tehetség is értelem nélkül. Torz tünemények ezek. Meg annyi kőméves kelemen, amit nappal építenek, éjszaka lebontják, s rendkívül gyanakvóak. Egy értelmes ember különös tehetség nélkül többet használhat a világnak, mint egy tehetséges ember értelem nélkül.

Nagy Bogi, tessel, ez lesz a Jól leszek újra. Nem tudom, látták-e, hogy a minap kihirdettek néhány fellépőt az idei Virágkarneválról, és hát igen, ott lesz majd a Virágkarneváli héten az egyik este a főtéren, gondolom, Nagy Bogi és együttese. Aztán csak még néhány nevet hadd említsek a teljesség igénye nélkül. Jön Horváth Tamás élő koncerttel, a 4th Street, és akiknek nagyon sokan fognak örülni, Kovalszky meg a Vega, mindezt tehát a Virágkarneválon. Jó, hát most még csak május 21-e van. Csütörtök, sokkal hamarabb érkezik a labdarúgó világbajnokság, én meg kis butus, nem is említettem meg, beszéltem itt a zenékről, meg hogy majd Shakira fogja az idei himnuszt is énekelni. Többen írták, hogy hát elég gyengusz a Soho Party, pontosan Náksi Attila Száli egy című dala, az sokkal inkább foci himnusz, mint mondjuk Shakira elég lagymatag újdonsága. Nem én mondom, nem, a hallgatói vélemény, de hát ízlések és pofonok. Szóval olyan kis buta voltam, hogy elfelejtettem, mert úgyis mindenki tudja, hogy az idei világbajnokság, ami június 11-én indul, és július 19-ig tart, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó, tehát itt lesz majd, ezek az országok adnak otthont a világbajnokságnak. Ja, és még egy idevágó dolog, ezt is elfelejtettem mondani, hogy pontosan 122 éve annak, hogy 1904-ben Párizsban megalapították a FIFA-t. Jó, elég volt egyelőre a fociból ennyi, most maradjunk még Mexikóban, ugyanis a következő formáció amerikai, mexikói, multinacionális együttes. Hú, mikor? 73-ban alakították a Los Lobos formációt. Itt van a három legnépszerűbb daluk, az egyik Antonio Banderas-szal.

a másik egy Richie Valens feldolgozás. Ő az énekes Konrád Lozano lett ma 75 esztendős, úgyhogy érkezik is a Best FM-en. Egy jó kis reggeli napindító muzsika a csütörtök reggelben. A 104,6 MHz. Ez a Los Lobos és a Come, Let's Go.

Believer, az óra utolsó zenéje, írja is Ancsa, hogy köszönöm, hogy ilyen változatosan és rendszeresen játsszátok a kedvenc együttesem az Imagine Dragons dalait. Anikó, igyekszünk. Megköszönjük a megtisztelő figyelmedet. Következő óra elején kényeztetjük a Taylor Swift rajongókat. Az újdonság az Opelite. Az óra filmje minden idők egyik legromantikusabb, Londonban játszódó filmalkotása. Az volt a címe, Notting Hill, vagyis hát itthon, Sztárom a párom. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes. Bizony, évforduló lesz, és évforduló lesz a következő hazai előadót illetően is. Mondjátok meg Máriának, hogy szeretem, és hamarosan köszöntjük a születésnapján itt a Best FM-en.

0: éves lett? Mindenki kedvel Dollia. Ezt is elárulja önöknek Debrecen kedvenc rádiója, de csak a következő órában, mert hogy pontosan 8 óra van.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Mega Monster Truck Show a Kishegyesi úton, a Meki mellett. Előadások május 22 és 25, valamint 29 és 31 között. Autós motoros kaszkadőr show, driftelés, motoros ugratás lángok között is autók felett. Ürdöngő átalakulása és Villám McQueen élőben.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
5: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 per C. www.vagép.hu.
2: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Már készülnek a zsidó kulturális napokra. Indul a nyári utazási szezon. Kerékpárút fejlesztés Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
6: Koncertekkel, kulturális programokkal és gasztronómiai élményekkel készülnek Debrecenben, számolt be róla a Dehír. Hamarosan kezdődik a zsidó kulturális napok programsorozata, amely idén is a város kulturális sokszínűségét szeretné bemutatni. A szervezők változatos eseményekkel készülnek, lesznek zenésestek, előadások, kiállítások és hagyományőrző programok is. Emellett a résztvevők a zsidó gasztronómia különleges ízeit is megismerhetik. A programsorozat célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a különböző kultúrákat és bemutassa a helyi zsidó közösség hagyományait. A szervezők szerint az esemény nem csak kulturális, hanem közösségi élményt is kínál a város lakóinak és az ideérkezőknek. A rendezvények több helyszínen zajlanak majd május 26-a és 31-e között, és várhatóan ezúttal is sokan érkeznek majd a városba. Indul a nyári utazási szezon, a körültekintő tervezés a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számítanak, mondta a rádiónak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
8: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint verseny felügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárása volt a fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
6: Tovább fejlesztik a kerékpáros közlekedést Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A város újabb támogatást nyert kerékpárút fejlesztése, amelynek segítségével biztonságosabb és kényelmesebb közlekedési lehetőségek jöhetnek létre egészen Hajdúdorogig. A beruházás a TOPLUS program 1,3 milliárd forintos támogatásával valósulhat meg, és célja, hogy a helyiek közül egyre többen válasszák a biciklit a mindennapi közlekedéshez. A fejlesztések alatt új szakaszok épülhetnek, emellett több meglévő útvonal korszerűsítését is tervezik. A városvezetés szerint a kerékpáros infrastruktúra bővítése nem csak környezetvédelmi szempontból fontos, hanem a közlekedés biztonságot is javíthatja. A projekt hozzájárulhat ahhoz is, hogy könnyebben megközelíthetők legyenek a város különböző részei. A tervek szerint a fejlesztés a jövő év végéig készülhet el.
5: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
6: Míg a nap

0: Dániel Figergő és a Parnógrász természetesen a Best FM-en. Jó reggel, Debrecen!
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: Együtt utazunk, bizony, üdv László!
3: Üdv László! A Nyíregyháza felvezető úton téglásnál fehér Ford Focusból mérnek.
0: Ilyen az, amikor Lászlók beszélgetnek élő egyenes adásban, de a lényeg az üzenet téglásnál, ez nem meglepő, ott lesz majd a Trafipax, Nyíregyháza felé mérnek. És Debrecenben pedig a Mák utcában foglalta el a helyét már jó korán, 6 óra után nem sokkal a madárka. És ha önnek is lenne egy közlekedési információja, akkor 500-540 és 30-933-1046. Ez már a csütörtök reggel, Konstantin nevű kedves hallgatóink névnapján. Hát innentől azt gondolom, a kijelentés egyértelmű, nem lesz nagy tolongás ma a névnapi ajándékért. Úgyhogy évfordulósok, komoly esélyesek van megnyerni a mai melanzs ajándékot. Nevezni még most is lehet. Hol? bestfmdebrecen.hu.
4: Boldog névnapot, boldog névnapot!
5: Köszöntjük Konstantin nevű hallgatóinkat! A Konstantin latin eredetű férfinév jelentése Konstantinus családjához tartozó szilárd, álhatatos, következetes. Női párja Konstancia. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Nagy Konstantin római császár és ön kedves Konstantin, aki a rádiót hallgatja.
4: Boldog névnapot kívánunk neked, Konstantin.
0: A Konstantinoknak speciálba küldjük 3:49 után hozzé egyetlen igazi nagy slágerét. Ez a Take Me to Church.

0: sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Miklós, 28 éves Carglass autóüvegszerelő.
6: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték, akkor Mirázs. Asztalfoglalás, mirázsétterem.hu.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hi, this is Craig David.
11: Hey, this is Kylie.
12: Király Viktor vagyok.
13: Hi, this is Madonna.
14: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
8: Ez a Best FM.
15: What we're saying is not protesting.

vérszívó erdélyi gróf, bizonyos Dracula, és egy újdonság Debrecen kedvenc rádiójában. Mégpedig Tame Impalától, még szoknom kell, nem csak a nevét, hanem a dalt is. Egyébként nem rossz, minden esélye megvan, hogy mondjuk a nyár egyik nagy slágere legyen itt a Best FM-en, ahol már is folytatjuk egy perc történelemmel a kulturális fejlődés és sokszínűség napján, ami egyébként a Magyar Honvédelem napja, annak emlékére, hogy az 1848-as, 49-es szabadságharc tavaszi hadjáratában a honvédség 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. 1992-től a kormány határozata alapján e napon ünnepeljük a Magyar Honvédelem napját. És egyébként pedig ma van Szeged város születésnapja, ugyanis 1719-ben, 307 éve harmadik Károly szabad királyi várossá nyilvánítatta Szegedet. Még néhány érdekesség a mai nappal kapcsolatban, ami a történelmet illeti. 75 éve annak, hogy 1951-ben 923 családot telepítettek ki Budapestről. A belügyminisztérium közleménye szerint a nem kívánatos elemeket, nemeseket, földbirtokosok és az előző rendszer híveivel tették ezt. A családok lakásait a párt és államapparátus munkatársai kapták meg. 1927-ben Charles Lindbergh amerikai repülős egyhuzamban átrepülte az Atlanti-óceánt 33 óra és 29 perc alatt, aztán pedig 5 évvel később egy ugyanilyen napon Amelia Earhart amerikai repülősnő is megismételte ezt a bravúrt. És ma ünnepli a születésnapját Penci Mária. Hát így kevesen ismerik, úgyhogy Dolly sokkal inkább.

A névadó valakinek, hát a neve igazából Penci Mária, és 78 évvel ezelőtt született Dolly a Rollból. Boldog születésnapot kívánom neki, Gyurinek meg köszönjük a közlekedési információt. A hódossal szemben megjelent a kék csíkos. Köszi, Gyuresz!

0: Az 54 diszkó életéről készült egy film, annak a zenéjét hallhatták a csütörtök reggelben a Starson 54-tól 8 perccel 9 óra előtt, amikor is Melinda kéri a segítségüket, elhagytak egy rendszámtáblát a Kishegyesi út környékén, lehet már meg is találta valaki, Y. Hedvig Robert 049-es, egyébként ez egy rakodógép rendszáma, abban speciális gondolom, ha valaki tehát magához vette, hívja a Best FM-et 500-540 Kishegyesi út környéke és Y. Hedvig Robert 049-es, amit többen jeleztek, hogy a Kassai úton a Hódosnál, tehát a sportcsarnokkal szemben trafipax lesz, a Mák utcai box aktív, és a Téglás környéken járnak, akkor hát na, a 4-esen ott is lesz egy trafipax, úgyhogy csak óvatosan Debrecen, és óvatosan a környéken. Az egyik filmet követi a másik, mégpedig minden idők egyik legérzelemdúsabb, legcsodásabb, legviccesebb angol vígjátéka. A Notting Hill, Julia Roberts-el és Hugh Grant-el, tudjuk, Londonban játszódott. 27 éve 1999-ben mutatták be. A zenéje is tökéletes, mondhatni érzelemdús, Ronan Keating énekel mindjárt a csütörtök reggelben, de előtte a részlet, hát előre elnézést kélek, de a részletről ugyanezt nem tudom elmondani, mármint, hogy érzelmes lenne, érzelemdús, vagy igen?
1: Én vagyok itt. Spikey!
2: Ó, te jó ég, a lakótársam. Bocsánat, erre nem lehet mentségem. Szia.
3: Szia.
2: Csak a konyhába megyek egy kis kajáért. Aztán elmondok egy olyan történetet, amitől a tökeid összezsugarodnak.
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzene most. Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: szemtelene. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörög, íjatag mindig tele.
1: Mindenki pörgeti, a tank mindig tele. Na hát nem kell annyira pörgetni, főképpen a Kassain, a Hódos környékén, Trafipax lesz. Az előző dala, Majkáék dala, azért mindenkinek megvan, hogy a 80-as évekből építkezett. És aztán a következő órában jön majd eredetiben is a 80-as évek, például vele. Apropó 80-as évek, ellátogatunk majd egy nemzetközi nőgyógyász konferenciára az Egyesült Államokban, ahol a svéd nőgyógyászok is nyilatkoznak majd. Lesz egy kis lárma, egy kis vaklárma. Előtte még érkezik Calvin Harris Debrecen kedvenc rádiójával. És akinek a születésnapjáról semmiféleképpen sem feledkeznénk el, mert egy ország szereti, és éppen ma ünnepli azt.
2: Beélem az életet nap után, nem is érdekel, hol leszek holnap után, legyen így.
1: Oké, hát két esélyes a dolog, mert lehet éppen Hozsó, vagy Lala, na kettőjük közül ki lett ma 52 esztendős.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Csak az a szép zöld gyep.
4: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufo.hu.
5: Csak az a szép zöld gyep.
6: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
7: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en. Újabb jelentős közlekedési fejlesztés a Cívisvárosban, szigorú szabályok a táboroztatásban, virtuális valóság segíti a gyerekek kezelését. Kis Dániel vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
8: Újabb jelentős közlekedési fejlesztés készülhet Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város egyik forgalmas csomópontjának a Bartók Béla út és a Böszörmény út, valamint a Mester utca kereszteződésének átalakításához már kiválasztották a tervezőt. A beruházás célja a forgalom gyorsítása és a torlódások csökkentése lesz az érintett szakaszon. A szakemberek új sávok kialakítását és a közlekedési kapcsolatok átszervezését is vizsgálják annak érdekében, hogy biztonságosabbá és gördülékenyebbé váljon az autós közlekedés. A fejlesztés a város növekvő forgalma miatt vált szükségessé, hiszen az érintett csomópont naponta jelentős terhelést kap. A beruházás előkészítése most a tervezési szakaszba lép, ezt követően indulhatnak majd a további engedélyezési folyamatok. A városvezetés szerint a cél hosszú távon egy modernebb és jobban átláthatóbb közlekedési rendszer kialakítása Debrecenben. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást, minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is, mondta a rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
10: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következik.

0: szemben számolt be róla az unidep.hu. A gyermekklinikán új VR alapú fájdalomcsillapító módszert vezettek be, amely a kisebb paciensek figyelmének elterelésével segíthet csökkenteni a beavatkozások okozta stresszt és fájdalmat. A speciális szemüveg segítségével a gyermekek különféle virtuális környezetekbe kerülhetnek, miközben az orvosok elvégzik a szükséges kezeléseket. A szakemberek szerint a módszer különösen hatékony lehet olyan helyzetekben, amikor a félelem vagy a szorongás megnehezíti az ellátást. Az új technológia nem helyettesíti az orvosi kezelést, de jelentősen javíthatja a betegek komfortérzetét. A klinika célja, hogy a modern megoldásokkal emberközelibbé és kevésbé megterhelővé tegye a gyógyítást a gyermekek számára. A tapasztalatok eddig biztatóak, fogalmaztak.
1: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
0: Melegebb idő érkezhet a következő napokban Debrecenben és környékére, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul. Csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erőssé is fokozódhat.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: In the Name of Love, a Best FM Martin Garrix és BB Rexa dalát hallották.
1: Ez a Best reggel, sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: És hallhatták már az előző órában, hogy trafipax van a Kassai úton, a Hódos sportcsarnok környékén. De hát, ha valaki nem hallotta, sőt azóta jelentette is, igen, tudunk róla, továbbra is ott van az Őrszem Kassai, Mák utca, Box és Téglás a négyesen. Hát, ahol lenni szokott általában, ott is lesz a sebességmérő, kihelyezett állomás. Május 21-én csütörtökön jó reggelt kívánunk Debrecen kedvenc rádiójában. Annak az énekesnek, aki Magyarország első olyan együttesének a frontembere, akik a 90-es évek elején, közepén, hát a happy hardcore és rave stílusokkal mutatták meg magukat, és azóta is ebben a stílusban a retro bulikra gondolva verhetetlen.

mert amióta 1995-ben Lala és Hozsó betették a lábukat a házba, azóta a Kozmix a házban.

0: És csak a slágerek a kisvilág mellett. Vágyok rád.
1: Várok rád messzi földön.
0: Azaz várok rád messzi földön. És az angyal.

tavaly kerek évfordulót ünnepelt a Kozmix együttes. Ma meg születésnapot ünnepel Lányi Lajos, bizony, az énekes. Lányi Lala lett. Ma 52 esztendős. Úgyhogy ez egy örömteli pillanat. Hadd köszöntsük őt itt a Best FM-en 8 perccel fél 10 előtt.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optical Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
3: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az autómosó mellett.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél!
7: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
8: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
9: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 perc, www.vagép.hu.
10: A reklám után újra
11: Debrecen zenei kedvencei.
10: Megállás nélkül.
12: Hi, we're the Pussycat Dolls.
13: Hi, this is Lionel Richie.
14: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
15: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
10: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy. Ott van veled.
11: A Best FM.
10: A Best FM.
11: Best FM.

0: Best FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sok a télek.

0: A Versong, a Best FM-en Shabuzi dalát hallották 3:45-4 perccel. Ez a Best FM. Érkezik Anita, és adunk egy születésnapi tortát önök közül valakinek, akik be voltak, lettek nevezve. bestfmdebrecen.hu, ugye itt lehet regisztrálni, akár szülinap, akár névnap, akár évfordulóról van szó. Na most hadd beszéljek önöknek egy születésnapról. Sajnos már csak ott fenn a Mennyországban tudjuk felköszönteni kedvenc színészünket, Helyei Lászlót, aki 78 évvel ezelőtt született. Ő volt például a Mátyás király, a mesék, Mátyás király című mese sorozatban a jó öreg igazságos Mátyás király hangja.
1: Vitéz jó vajdályok, János hívására.
0: De rengeteget szinkronizált. Imádtuk a hangját. 78 éve született, 2014. januárjában pedig itt hagyott bennünket Helyei László. Azt ígértem, hogy lármázunk egy picikét ebben az órában, mégpedig vaklármázunk, úgyhogy irány a 80-as évek. Nem csak azért, mert mindjárt érkezik Whitney Houston, hanem azért is, mert előtte még Amerikában bekukkantunk egy szülész-nőgyógyász konferenciára.
2: És aki első ízben üdvözölhetünk az Egyesült Államokban, a kiváló svéd szülésznőgyógyász dr. Konrad Johansson.
3: Valami belegyillant a fejembe! Nem látom, ha jó életben megvakultam! Vigyen fel valaki a szobámba!
2: Dr. Johansson, hadd vizsgáljam meg!
3: Ne, engem csak ne vizsgáljam!
2: Már, nyugodjon meg!
3: Hozzá, orvos, ne nyúljon!
2: Ne gyerekeskedjen, mindketten orvosok vagyunk, hadd vizsgáljam!
4: El a kezekkel! Minden mozdulat végzetes lehet.
2: Ön honnan van, uram?
4: Jól, köszönöm. Csak legyen egész nyugodt, most már nem lehet semmi baj. Megérkeztem.
3: Hál' Istennek, már attól féltem, sosem ér ide.
2: Ön tudja, mi baja van?
4: Hogy ne tudná? Ennek a neve Vacus Hysterikus.
5: Teremtő
4: atyám. Ja, ez csak úgy jön. Csak úgy.
5: És hogy kezelhető?
4: Ilyenkor a bal agyfélteke és a jobb agyfélteke egy kicsit összebalhézik egymással. Szét kell választani őket. Mondja a doktor Johansson, mit lát? Hány ujjamat tartom a szem elé ebben a pillanatban?
3: 3.
4: Good. Nagyon jó eredmény, ha hozzászámítjuk, hogy vak. Most pedig, kolléga úr, kérem, engedje el magát. Lazítson el, és mondja ki a legelső dolgot, ami most épp az eszébe jut.
6: Best FM.
4: Fantasztikus, a páciens meggyógyult!

0: Tié és Kimbra és egy nagy sláger Debrecen kedvenc rádiójában. 46 éves lett ma Wouter de Backer, azaz Gotyé. Kimbra mellett ő volt az előző dalnak az előadója. Hát neki is boldog születésnapot kívánunk. És az előbb Helyei Lászlóról volt szó, meg a Vaklárma című filmből játszottam be egy emlékezetes részletet. Mi az, Árpi, hogy te nem így emlékszel erre a részletre? Hát nem azt mondták benne, hogy Best FM, amikor azt kérdezték, hogy mi az az első szó, ami az eszedbe jut? Azt írja Árpi, aki tudja, azt tudja. Na jó, akkor nézzük, hogy mi lesz. Először is adunk egy pizzát a reggel informátorának, mert hogy ilyen is van a Melans pizzéria ajándékát. Ma Laci barátom, Kovács László Dezső nyerte meg. Pizza átadás kipipálva, lesz két ajándékunk, nem csak egy születésnapi torta a mai születésnaposoknak, hanem lesz egy plusz nyertesünk is, aki pedig egy kétfős belépőt fog nyerni, holnaptól ugyanis Debrecenben a Kishegyesi úton a Mega Master Truck látványos kaszkadőr show vár mindenkit, és valaki pedig majd két jegyet nyer. De hogy kik lehetnek az esélyesek? Szabó Anita, a csütörtök délelőtt házigazdája mesél önöknek ezekről. Szervusz, Anita!
1: Jó reggelt, Laci!
0: Hát minden rendben van a túloldalon? Tehát itt technikailag?
1: Ja, már, hogy itt terpeszállásban mondom a...
0: Nem, az egér meggyógyult.
1: Figyelj, a székem kicsi, az egér most igen, az most jól viselkedik, úgyhogy már is mondom. Szülőnaposokat. Szóval, jó Esztert köszöntjük, aki 11 éves lett ma, és őt 4 után lehet hívni, hát lehet, ahogy akkor le fog késni a tortáról.
0: Megvárjam, szerinted
1: meglátjuk, de anyát szerintem eléred. Patkáné, Rácenpek, Nikolettát édesanyai családja köszönti hosszúpáiban. Ünnepel ma Bartók Róbert, akit anyósa és apósa nevezett be. A kedves vőjüket, Pap Dávidot, a felesége Kitti köszönti Debrecenben. És mivel home office-ban dolgozik Dávid, így Kittinek nincs lehetősége meglepi tortát készíteni. Uh-huh. Úgyhogy nagyon várja ezt a Best FM-es tortát. Új Máriát és a Gyöngyi köszönti születésnapja alkalmából a legjobb és legrégebbi barátnőjét. Ünnepel ma debreceni Lajos, aki Tiszacsegén köszöntenek, Jucus Judit és Bözsi mama is. Köszörűs Balást a családja nevezte, a vágya, hogy egy mágnes horgász szettet kapjon.
0: Szerintem Köszörűs Balázsra futottam össze a minap, és meg is dicsértem, hogy milyen remek cangája van. A kerékpárosok felfigyelnek a másik paripájára, úgyhogy Balázs, te voltál az, akkor tényleg szupi a kerékpár, és sok sikert a tortához.
1: Hát a mágnes horgászat, az meg gondolom valami elektromos farhoz kell. Kállát a családja köszönti 10. születésnapi alkalmából, ünnepel ma Erdős Antal, akit az apósa, vagyis az apósát köszönti Márta, dr. Nyúl Gábort is ünneplik ma méghozzá, a szomszéd, kiváló matek tanár egyébként Gábor és Jani köszönti. 7 éves lett ma Fazekas Máté, boldog szülinapot kíván neki a tesója Mira és a szülei, Dandi Ágnest is köszönti a családja, Petru Vivien nagyon jó barátot és munkatársat kívánnak neki a kedvenc kollégái, csak úgy, mint ő maga. Varga Imrét a felesége és a lánya köszönti, Juhász Szabó Alexandra is ünnepelek, hogy őt a munkatársai szeretnék torta nyertesnek, és Bugyó Lászlót is köszöntjük, akit az egész család ünnepeli Debrecenben.
0: Sok kollégár is csapat nevezett ma, és képzeld el, hogy egy közülük, mármint egy kollega, akit beneveztek a kolléganők, hát ő nyeri a mai tortát, a kis angyal cukrászd ajándékát. Na, mi lesz már? Ez persze az kell, hogy felvegye a telefon, mert ha nem, akkor újat fogunk sorsolni.
2: Igen, tessék.
0: Tótné Máté Anikó.
2: Igen.
0: Anikó, hát nem mondták az új szobatársai, hogy Ancsa, nem hallod? Csörög a telefonod. Vedd már fel.
2: Nem szólták.
0: Nem? Hát akkor majdnem rosszul jártak. Bár önnel, kedves Anikó, nyilván csak jól. Mondja csak, sikerült már ma lenyűgözni valamilyen finomsággal az új szobatársait?
2: Hát egy kis sokit kaptak, de majd kedre van ígérve a sütemény.
0: Kedre van ígérve a sütemény? Hát miért nem mára? Hát ma van a napja, nem?
2: Igen, de majd hétfőn több időm lesz sütni.
0: Értem. Nos, nem olyan régen laknak egy szobában, úgy látom.
2: Hát körülbelül másfél hónapja.
0: Az nem olyan rég. Ön viszont, Anikó lelkem, ért hozzá, hogy hogyan lopja be egyből az új kollégáknak a szívébe magát.
2: Hát ezek szerint.
0: Azt mondják, hogy nem csak azért szeretnek téged, meg nem csak azért fogadtak be a csapatba ilyen hamar, mert mindig finomságokkal lepednek őket, hanem azért is, mert egy áldott jó kollega vagy.
2: Hát örülök, ha így gondolják.
0: És még szerencsés is, Anikó! Oké, hogy csak kedden fogsz süteményt sütni a csapatnak, de esetleg, ha lenne ma egy születésnapi tortád, azt megosztanád velük?
2: Hát hogyne, persze.
0: Debrecen kedvenc rádiójának az ajándékaként?
2: Igen, természetesen.
0: Szervusz! A Kisangyal cukrászdában ma a tiéd lesz a kávés rumos csokis meggyes, azaz 1848-as torta.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hiszen én Faszekas Laci vagyok, ez pedig a Szobatársak és a te kedvenc rádiód, a...
2: Vesztefem.
0: És nem hallották, hogy kivel beszélsz?
2: Szerintem már hallották, mert itt vigyorognak.
0: Csajok, akkor egyszerre jöhet élőben egy születésnapi köszöntés Ancsának. Boldog szülinapot annak a szerencsésnek, aki másodmagával ott lehet majd a holnaptól Debrecenbe érkező Mega Monster Truck látványos kaszkadór show-n. Na, Anita!
1: Balogh Gyurika, aki a párjával ünnepelhet majd, és az ikerlányaival.
0: Balogh Gyurika? Hamarosan hívunk a nyeremény átvételével kapcsolatban. Boldog születésnapot neked is!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Indul a délelőtt csütörtökön David Gettával és a Wanda Republic.

0: és Nicky Jam. J Balvinnal hamarosan a Best FM-en. 10 óra van, szép napot Debrecen!
1: Fókuszban a szolidaritási adó, kampány indul a bőrrák megelőzéséért. Bővítik a városkártya lehetőségeit, melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Fókuszban a szolidaritási adó, Debrecen polgármestere is nyilatkozott a kérdésről. Az önkormányzatokat érintő adó témája még a legutóbbi kormányzati sajtótájékoztatón vetődött fel. Pap László közösségi oldalán közzétett bejegyzésében ismertette, a város ezúttal is eleget tett kötelezettségének. Hangsúlyozta azt is, hogy a megyei jogú városok szövetségével egyetértésben továbbra is a rendszer átalakítását szorgalmazza. A polgármester úgy fogalmazott, a szolidaritási hozzájárulás jelentős forrást von el a helyi fejlesztésektől, mindezt úgy, hogy számos más területen az önkormányzatnak kötelezően finanszíroznia kell a közszolgáltatásokat. Hozzátette, az arányokon változtatni kell, és a helyben keletkező gazdasági erőforrásoknak elsősorban helyben a helyiek érdekeinek szem előtt tartásával kell hasznosulniuk. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
3: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Újabb helyszíneken használhatják kedvezményeiket a Debrecen Városkártya tulajdonosai, számolt be róla a Dehír. A programhoz több új partner csatlakozott, így mostantól még több szolgáltatás elérhető olcsóbban a kártyával rendelkezők számára. A kedvezmények között sportolási lehetőségek, szabadidős programok és különféle kikapcsolódási szolgáltatások is szerepelnek. A Városkártya célja továbbra is az, hogy ösztönözze a helyi szolgáltatások használatát és erősítse a debreceni közösségi életet. Az új partnerek között uszodai szabadulószoba is található, de más kulturális és rekreációs lehetőségek is bekerültek a rendszerbe. A városvezetés bízik abban, hogy a bővülő kedvezmények még vonzóbbá teszik a programot a lakosok számára. A Debrecen Városkártya jelenleg már számos helyen biztosít árengedményeket a városban. Élénk szél várható a következő napokban Hajdú-Bihar szerte, azonban olykor erőssé is fokozódhat majd az előrejelzések szerint. Csapadékra már legfeljebb elszórtan számíthatunk majd térségünkben, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Miklós, 28 éves Carglass autóüvegszerelő.
5: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepedt, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél!
6: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, this is Justin Timberlake.
11: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
12: Hello, I'm Phil Collins.
7: Bárhol is vagy,
13: bárhol is vagy,
7: ott van veled
14: a Best FM.
7: A Best FM.
15: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

touch this. You can't touch this. You can't touch this.

A zenei kedvencek között a tankcsapda dalát indítom, hamarosan jön a lakinduló. Itt a Best FM-en, hello mindenkinek, szép napot, jó utat a mikrofonnál, Szabó Anita. Fél 11 előtt pedig arra hívnám fel az autósok figyelmét, hogy a Kassai úton rendőri jelenlétre sebességmérésre készüljenek, szintén a 4-esen is, a benzinkút előtt, a Téglási letérőnél, a 60-os táblánál. 500-540 a forró drót csörögjenek bátran, akár útinformációval is, vagy írjanak nekem 30-as 933.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, ha teheti, ma ne induljon nagyobb vásárlók körútra, de hamarosan az égi hatások jó irányba változnak. Mika, az átmeneti kellemetlenségek elmúlnak, és újra a harmóniája a főszerep. Izgalmas találkozás várható, minden tervét szerencse kíséri. Ikrek, akadályokkal teli időszakon van túl, ez a pénzügyekre is vonatkozik, de ne hagyjon fel éberségével, mert még mindig adódhatnak váratlan problémák. Rák, nem riad meg egy kis munkától, ma egy nehéz feladatot kell megoldania, de bőven futja az erejéből, és estig jól esően elfárad. Oroszlán, gondolatban már a nyári utazásra készül, nem csak megtervezi előre az összes részletet, hanem előre örül azoknak az eseményeknek, amelyeken részt vesz. Szűz, váratlan események megváltoztathatják érzelmeit és terveit, ha a történtek bizonytalanná teszik, igyekezzen ezt titokban tartani. Mérleg, túl van egy mozgalmas időszakon, most legszívesebben visszavonulna, kívánja az egyedül létet és a csendet. Skorpió, szinte mindenki felfigyelőre, könnyen kezeli a problémás embereket, akik hallgatnak is az ön tanácsaira. Nyilas, néhány olyan problémával találja magát szembe, amire nem is számított, aggodalomra azonban nincs ok, mert külső segítséggel megtalálja a megoldást. Bak, újabb megmérettetés várja a munka területén, de ez önnek egyáltalán nem okoz gondot, hiszen már megszokta, társával remekül megtalálják a közös hangot, szerencsésnek érezheti magát. Vízöntő. Szerelmi örömök, jó emberi kapcsolatok és a pénzügyi sikerek megnövelik a munkakedvét, egészsége is remekül alakul. Alak. A munkába fektetett energiái beérnek, látja a célt és a kézzelfogható eredményeket is megtapasztalja.

0: Köszöntjük Konstantin nevű hallgatóinkat! A Konstantin latin eredetű férfinév jelentése Konstantinus családjához tartozó szilárd álhatatos következetes. Női párja Konstancia. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Nagy Konstantin római császár és ön kedves Konstantin, aki a rádiót hallgatja.
1: A zenei kedvencek között az óra vége előtt már is sorsolom a mai nyertest, vagy nyerteseket, hisz egy házassági évfordulós pár lett ma a szerencsés.
2: Igen, tessék.
1: Szia, Ági. 15 éve az alakzi, az tényleg háromnapos volt?
2: Igen.
1: És ez hogy sikerült összehozni? Kitartott a násznép három napig?
2: Hát ők szerintem még tovább is kitartottak volna.
1: De azért nyugtass meg, hogy alvás csak volt.
2: Volt, persze.
1: A három nap alatt.
2: A násznép többet aludt, mint mi, de volt, igen.
1: Ha azt mondom, hogy Noémi, akkor ki jut eszedbe?
2: Mi a tesóm, igen.
1: A tesót kíván nektek nagyon boldog házassági évfordulót, és azt üzeni, hogy az életük egyik legszuperebb esküvőjén voltak 15 évvel ezelőtt, és hogy további nagyon boldog éveket kívánnak nektek.
2: Nagyon szépen köszönjük, nagyon kedves tőletek is, biztosan.
1: Ági, kedves, munka közben hívtalak, vagy?
2: Igen.
1: Mikor végzel?
2: 4-kor.
1: És mi lenne, ha azt mondanám, hogy a melansba vezethetne az utad másodmagaddal?
2: Ó, ez nagyon szuper lenne.
1: Egy kétfőre szóló süti meghívást nyertetek a kedves pároddal együtt, kávéval, kapucsinóval, üdítővel, úgyhogy ehhez szeretnénk gratulálni az egész Best FM nevében, és számos boldog évet kívánni nektek.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, de jó. Köszönjük szépen.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Vesztefem Rádió.
2: Vaskezű vagyok, szia! Zafűpax a Főnix tervszedbe tépen elbújva.
1: Na, hova bújtak?
2: Ha mész kifele a kassain, akkor jobb oldalt van, de a szemből, és jön te beszedbe, akkor meg szemből telibe lát.
1: Uh-huh.
2: Mind a két irányból tud fotózni. Ha mész kifele, akkor hátulról,
1: uh-huh.
2: ha jössz beszed, akkor meg teli szemben lehet vigyorogni.
1: Nagyon szépen köszönjük, jó utat, szia!
0: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja. Te is lehetsz a Best FM trafivadásza. A forró drót 500-540.

0: a Best FM-en.
1: Munka közben is.
2: Már készülnek a zsidó kulturális napokra. Indul a nyári utazási szezon. Kerékpárút fejlesztés Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Koncertekkel, kulturális programokkal és gasztronómiai élményekkel készülnek Debrecenben. Számolt be róla a De Hír. Hamarosan kezdődik a zsidó kulturális napok programsorozata, amely idén is a város kulturális sokszínűségét szeretné bemutatni. A szervezők változatos eseményekkel készülnek, lesznek zenés estek, előadások, kiállítások és hagyományőrző programok is. Emellett a résztvevők a zsidó gasztronómia különleges ízeit is megismerhetik. A programsorozat célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a különböző kultúrákat és bemutassa a helyi zsidó közösség hagyományait. A szervezők szerint az esemény nem csak kulturális, hanem közösségi élményt is kínál a város lakóinak és az ideérkezőknek. A rendezvények több helyszínen zajlanak majd május 26-a és 31-e között, és várhatóan ezúttal is sokan érkeznek majd a városba. Indul a nyári utazási szezon, a körültekintő tervezés a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számítanak, mondta a rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
3: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szálláshelyfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárásra voltak fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
2: Tovább fejlesztik a kerékpáros közlekedést Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A város újabb támogatást nyert kerékpárút fejlesztésre, amelynek segítségével biztonságosabb és kényelmesebb közlekedési lehetőségek jöhetnek létre egészen Hajdúdorogig. A beruházás a TOPLUS program 1,3 milliárd forintos támogatásával valósulhat meg. És célja, hogy a helyiek közül egyre többen válasszák a biciklit a mindennapi közlekedéshez. A fejlesztések alatt új szakaszok épülhetnek, emellett több meglévő útvonal korszerűsítését is tervezik. A városvezetés szerint a kerékpáros infrastruktúra bővítése nem csak környezetvédelmi szempontból fontos, hanem a közlekedés biztonságot is javíthatja. A projekt hozzájárulhat ahhoz is, hogy könnyebben megközelíthetők legyenek a város különböző részei. A tervek szerint a fejlesztés a jövő év végéig készülhet el.
4: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
2: Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén. Melegebb idő érkezhet a következő napokban térségünkbe. Csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erős és fokozódhat.

Derűs délelőtt, jó rádiózás mindenkinek a délelőtt utolsó órájában, 4:12-kor. A Kassai útról kaptuk az infót, hogy mérnek a rendőrök mindkét irányba, úgyhogy legyenek óvatosak, illetve Zoli is ért nekünk. A 4-es számú főúton Télesnél a 60-as tábla után mérnek a rendőrök. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Az állatorvosok figyelmeztetik a kutyatulajdonosokat néhány népszerű tavaszi virág veszélyeire, ugyanis ezek bármennyire is szépek, mind-mind mérgezőek lehetnek a kis négylábúakra nézve, hogyha megrágják vagy lenyelik azokat. Ilyen például a tulipán, amelynek főleg a hagymája veszélyes, ugyanis a kutyáknál hányás hasmenést okozhat. A narcisz szintén erősen mérgező, különösen a hagymája, de már a virág vagy a levelek megrágása is gondot okozhat. A jácint is hasonlóan problémás irritációt és emésztési panaszokat válthat ki, és kevesen tudják, de a gyöngyvirág akár a szív működésére is hatással lehet, ezért különösen veszélyes a kutyákra nézve. És itt van még a rododendron nevű virág, amely már kis mennyiségben is komoly tüneteket okozhat a kutyáknál. Szóval tavasszal nem csak a kullancsokra érdemes figyelni, hanem arra is, hogy a kutyánk mit rág meg a kerten vagy az utcán. Ha a kutya furcsán viselkedik, leverté válik, nyáladzik, vagy hányás hasmenésre van panasza, akkor érdemes azonnal állatorvoshoz fordulni. Kájgó és Konrád közösével folytatjuk, ez a Firestone. A zenei kedvencek között, a forró drót pedig 500-540.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
2: Beázó tető. Előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Tavasz, napfény és a pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és minden nap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
4: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. Debrecendrive.hu.
5: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.

0: Budapest FM.
1: Gyulai Andi vagyok, szia! Egy bankkártyát találtak itt a Teleki utcán, dr. Vas Tamás neve szerepel rajta, és a Tóth Árpád gimnázium portájára behozták.
0: Akkor oda menjen érte, aki keresi.
1: Igen.
0: Oké, okay, rendben. Köszönöm szépen, vissza. A bankkártyainfó mellett pedig útinfóink is vannak, méghozzá a Kassairól, ahol trafiállásban mindkét irányba mérnek, illetve a 4-esen Téglásnál a 60-as tábla után is szintén lesben állnak a rendőrök. 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-933-1046, Tom Jones dalával folytatjuk, és már a kívánságokhoz is készülhetnek a zenei

11 óra 27 perc van, néhány perc maradt még a csütörtök délelőttből, és indul a déli kívánság műsor. A hírek után jöhetnek a kedvenc dalok, üzenetek, köszöntések, egy kis nosztalgia, vagy akár egy vidám nyári sláger és az ebéd mellé. Lepjék meg vele a családot, a munkatársakat, a szerelmüket, vagy akár saját magukat. Erre is van lehetőség. A következő 2 órában 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-933-1046, a kassain pedig továbbra is rendőri jelenlétre, sebességmérése készüljenek az autósok, csak óvatosan.

0: a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Újabb jelentős közlekedési fejlesztés a Cívisvárosban, szigorú szabályok a távoloztatásban, virtuális valóság segíti a gyerekek kezelését. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb jelentős közlekedési fejlesztés készülhet Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város egyik forgalmas csomópontjának a Bartók-Béla út és a Böszörmény út, valamint a Mester utca kereszteződésének átalakításához már kiválasztották a tervezőt. A beruházás célja a forgalom gyorsítása és a torlódások csökkentése lesz az érintett szakaszon. A szakemberek új sávok kialakítását és a közlekedési kapcsolatok átszervezését is vizsgálják annak érdekében, hogy biztonságosabbá és gördülékenyebbé váljon az autós közlekedés. A fejlesztés a város növekvő forgalma miatt vált szükségessé, hiszen az érintett csomópont naponta jelentős terhelést kap. A beruházás előkészítése most a tervezési szakaszba lép, ezt követően indulhatnak majd a további engedélyezési folyamatok. A városvezetés szerint a cél hosszú távon egy modernebb és jobban átláthatóbb közlekedési rendszer kialakítása Debrecenben. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást, minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is, mondta a rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
3: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
2: Virtuális valóság segíti a gyermekek kezelését Debrecenben, számolt be róla az unidep.hu. A gyermekklinikán új VR alapú fájdalomcsillapító módszert vezettek be, amely a kisebb paciensek figyelmének elterelésével segíthet csökkenteni a beavatkozások okozta stresszt és fájdalmat. A speciális szemüveg segítségével a gyermekek különféle virtuális környezetekbe kerülhetnek, miközben az orvosok elvégzik a szükséges kezeléseket. A szakemberek szerint a módszer különösen hatékony lehet olyan helyzetekben, amikor a félelem vagy a szorongás megnehezíti az ellátást. Az új technológia nem helyettesíti az orvosi kezelést, de jelentősen javíthatja a betegek komfortérzetét. A klinika célja, hogy a modern megoldásokkal emberközelibbé és kevésbé megterhelővé tegye a gyógyítást a gyermekek számára. A tapasztalatok eddig biztatóak, fogalmaztak.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
2: Melegebb idő érkezhet a következő napokban Debrecenben és környékére, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul. Csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erőssé is fokozódhat.
5: Célállomás
0: Debrecen.
5: Pozíció
0: 104,3

Bimügett az Alfa Vilis Éva Max 3-asa. Szólt itt a Best FM-en délután 10 perccel. Hello Debrecen, kellemes délutánt! Önök már javában a déli kívánság műsort hallgatják. Itt a Best FM-en. S bár odakint egy kicsit szeles az idő, azért 22 fokot mérhetünk, és jó hír, hogy a hosszú hétvégére már igazi szupernapos idő ígérkezik, 27-28 fokkal, úgyhogy lehet készülni, akár egy jó kis kirándulásra, túrára, pihenésre, töltődésre a Best FM társaságában. És ha van olyan dal, ami jó kedvet hozna a délutánokba, ha eddig nem volt, akkor nyugodtan írják meg nekem 30-as 933-1046, fel is hívhatják a Best FM forró drótját, ez az 500-540-es, és nézzük, hogy Klára mit üzen nekünk Fiberen. Hello, kedves Best FM csodacsapat, ha van rá lehetőség, akkor kérnék a világ legjobb barátnőjének, Komócsiné Bújdosó Beátának, aki ma ünnepli a születésnapját, és sajnos tortát nem nyert, de én nagyon hálás vagyok

kérte, és szeretném neki küldeni az LGT egyik dalát. Hálásan köszönöm, írta nekünk Klára a dalt. A kedves Klára nem csak az LGT érkezik, hanem Geszti Péterre karöltve a születésnapos barátnőjének szól a Nem adom fel a Téli Kívánság műsorban.

Ha a Best FM szól, a 104.6-on a legjobb helyen vannak. Ez a déli kémeseg műsor Szabó Anitával és Móni üzenetével, aki felső pakolról küldött nekem egy kedves kis írást. Szia Anita! Egy csomagolás technikai cégtől írok nektek, az egyik imádott kolléganőnk, Bonita, holnaptól nemhogy máshol, de más országban is fog dolgozni, így utoljára még búcsúzóul küldenénk neki az Espresso Macchiato című dalt, és üzenjük, hogy nagyon vigyázzon magára, várjuk a képeket, és már most hiányzik nekünk a jelszó Hello és Bello, Móni, Kinga, Viki. A dal már elindult, lányok, és sok sikert kíván a Best FM is az új kezdethez.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a déli kívánság műsorban itt a Best FM-en a 104.6-on. Európa keleti részén már nyárias meleg uralkodik, de hamarosan kontinensünk nyugati felére is megérkezik a kánikula. Délfelől az ibériai félszigeten keresztül ugyanis egyre nagyobb adag szubtrópusi eredetű levegő áramlik nyugat és közép-európa irányába. A forróság először Spanyolországban kapcsol magasabb fokozatba, Andalúziában. Helyenként már a 35 Celsius fokot is átléphetik a maximumok. Hétvégére pedig Közép-Európában is egyre inkább érezteti hatását a meleg, pünköstkor már többfelé 30 fok közelébe emelkedett a hőmérséklet. Ez már ránk a hosszú hétvégén, remélem, hogy várják, elég sokat fáztunk már. Az igazi forró nyár pedig már elég régóta várat magára, ahogy József üzenete is, aki azt írta nekem, hogy sziasztok, szeretnék kérni a tavaszi nagytakarításhoz egy pörgős zenét, rád bízom, és ha már rám bíztad, én rábízom egy sérenre, jön az Ázizem tőle. József, neked pedig jó takarítás!

A csütörtök délután is nagyon gyorsan elrepült, a kívánság műsor első órája egészen biztosan is ilyen lesz a következő is. Én arra biztatok mindenkit, hogy nyugodtan csörögjenek, hívjanak, írjanak, és kérjék a kedvenceket, küldjék el a Best FM-en keresztül. Juliannától kaptam Viber üzenetet, sziasztok! Sajnos tegnap nem volt szerencsém, így próbálkozok ma is. A kisunokának, Jenei Hannának szeretnék kérni egy zenét. Bruno Mars-tól az APT című dalt, tegnap volt a névnapja Hannának, és nagyon várta, hogy hallja a nevét a rádióban. Kedves Hanna, utólag is nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk neked, csak neked érkezik az APT. A Best FM-en keresztül puszilunk, és legyen csodás napod!

0: Fókuszban a szolidaritási adó kampány indul a bőrrák megelőzéséért. Bővítik a városkártya lehetőségeit, melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fókuszban a szolidaritási adó, Debrecen polgármestere is nyilatkozott a kérdésről. Az önkormányzatokat érintő adó témája még a legutóbbi kormányzati sajtótájékoztatón vetődött fel. Pap László közösségi oldalán közzétett bejegyzésében ismertette, a város ezúttal is eleget tett kötelezettségének. Hangsúlyozta azt is, hogy a megyei jogú városok szövetségével egyetértésben továbbra is a rendszer átalakítását szorgalmazza. A polgármester úgy fogalmazott, a szolidaritási hozzájárulás jelentős forrást von el a helyi fejlesztésektől, mindezt úgy, hogy számos más területen az önkormányzatnak kötelezően finanszíroznia kell a közszolgáltatásokat. Hozzátette, az arányokon változtatni kell, és a helyben keletkező gazdasági erőforrásoknak elsősorban helyben a helyiek érdekeinek szem előtt tartásával kell hasznosulniuk. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy minden mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
0: Újabb helyszíneken használhatják kedvezményeiket a Debrecen városkártya tulajdonosai, számolt be róla a Dehír. A programhoz több új partner csatlakozott, így mostantól még több szolgáltatás elérhető olcsóbban a kártyával rendelkezők számára. A kedvezmények között sportolási lehetőségek, szabadidős programok és különféle kikapcsolódási szolgáltatások is szerepelnek. A városkártya célja továbbra is az, hogy ösztönözze a helyi szolgáltatások használatát és erősítse a debreceni közösségi életet. Az új partnerek között uszodai szabadulószoba is található, de más kulturális és rekreációs lehetőségek is bekerültek a rendszerbe. A városvezetés bízik abban, hogy a bővülő kedvezmények még vonzóbbá teszik a programot a lakosok számára. A Debrecen városkártya jelenleg már számos helyen biztosít árengedményeket a városban. Élénk szél várható a következő napokban Hajdú-Bihar szerte, azonban olykor erőssé is fokozódhat majd az előrejelzések szerint. Csapadékra már legfeljebb elszórtan számíthatunk majd térségünkben, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500

A déli kívánság műsor második órája szól, itt a Best FM-en május 21-én csütörtökön. A hosszú hétvége miatt pedig különösen nagy forgalom várható az üzletekben május 23-án szombaton. A két napos ünnep miatt a boltok nyitva tartása országszerte megváltozik, ezért érdemes előre megtervezni a bevásárlást, hol és mikor kivel, de egy biztos, hogy május 24-én vasárnap és 25-én pünköst hétfőn is zárva tartanak a boltok. Ez egy kis gyors talpaló volt így hétvége előtt. A következő zenékérés pedig SMS-ben érkezett. Sziasztok, a Mókuskának, Szandinak szeretnék kérni egy zenét a Follow the Flow-tól. Kívánok nektek további szép napot és jó munkát mindenkinek, aki dolgozik. Vikitől jött az üzenet, rendben megy a dal. Juditnak pedig a világ legjobb feleségének, Taylor Swift-től érkezik, a fejét a Filia, a párjától, Józseftől.

A déli kívánság műsor szól a Best FM-en Debrecen zenei kedvenceivel az önök szerkesztésében, és még mindig maradt egy bő fél órájuk, hogy kérjék a zenei kedvenceket, hiszen hamarosan fél kettő van. Gyulától pedig üzenet érkezett a Faragtár utcáról. A Trafibox jelenleg figyelő üzemmódban van. Szóval nem kell senkinek sietni, hogy ne a villanás legyen a nap fénypontja, legyen inkább az önök kedvenc dalamos, például Viktóriáé, aki Szandina küldi szeretettel a Desperado Táncolj című dalát.

0: Podcast FM Rádió.
1: Jó napot kívánok! Nagyon pörgős számot szeretnék küldeni a kerepestelepi kempingbe. Ott van egy nagy csapat most.
0: Ó, és mit csinál ez a nagy csapat?
1: Hát hatalmas nagy csapat, ott ünnepel. Szerintem nagyon örülnének neki, hogyha valami jó számot hallana. De elsősorban Juhász Miklósnak küldeném, mert ő a főnököt mindent megtett azért, hogy ez a csapat ki legyen szolgálva, és hát mindenkinek.
0: Rendben, már is hozok egy dalt. Viszont hallásra, minden jót!
1: Igen, viszont köszönöm szépen!

14 órához közeledünk a déli kívánság műsora végéhez. Érkezik lassan május 21-én csütörtökön, a Magyar Honvédelem napján egy pillanatra érdemes megállni. Ez a nap ugyanis azoknak szól, akik a haza biztonságáért dolgoznak, szolgálnak és vigyáznak ránk csendben, de nagyon fontos háttérmunkával. A jó hír pedig, hogy már csak egyet kell aludni, és itt a péntekvel együtt pedig megérkezik a pünkösdi hosszú hétvége is. Sokaknak egy kis jól megérdemelt pihenése, kirándulása, feltöltődése. Én köszönöm, hogy ma is együtt voltunk, velem tartottak. Köszönöm az üzeneteket, a kéréseket és a jobbnál jobb dalokat, amit teljesíthettem. A legutolsó kívánság pedig már úton van. Rigó és Mészmúlt közös a vihar, Szabi kérésére és Szoboszlóra Virágnak megy a dal. Mi legközelebb holnap délelőtt találkozhatunk itt a 104.6-on, 10 órától. Addig is vigyázzanak magukra és maradjanak velünk a folytatásban is. Szabó Anitát hallották.

0: kerékpárral készülnek a zsidó kulturális napokra. Indul a nyári utazási szezon. Kerékpárút fejlesztés Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Koncertekkel, kulturális programokkal és gasztronómiai élményekkel készülnek Debrecenben. Számolt be róla a De Hír. Hamarosan kezdődik a zsidó kulturális napok programsorozata, amely idén is a város kulturális sokszínűségét szeretné bemutatni. A szervezők változatos eseményekkel készülnek, lesznek zenésestek, előadások, kiállítások és hagyományőrző programok is. Emellett a résztvevők a zsidó gasztronómia különleges ízeit is megismerhetik. A programsorozat célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a különböző kultúrákat és bemutassa a helyi zsidó közösség hagyományait. A szervezők szerint az esemény nem csak kulturális, hanem közösségi élményt is kínál a város lakóinak és az ideérkezőknek. A rendezvények több helyszínen zajlanak majd május 26-a és 31-e között, és várhatóan ezúttal is sokan érkeznek majd a városba. Indul a nyári utazási szezon, a körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számítanak, mondta a rádiónak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
2: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás volt a fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
0: Tovább fejlesztik a kerékpáros közlekedést Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A város újabb támogatást nyert kerékpárút fejlesztése, amelynek segítségével biztonságosabb és kényelmesebb közlekedési lehetőségek jöhetnek létre egészen Hajdúdorogig. A beruházás a TOPLUS program 1,3 milliárd forintos támogatásával valósulhat meg, és célja, hogy a helyiek közül egyre többen válasszák a biciklit a mindennapi közlekedéshez. A fejlesztések alatt új szakaszok épülhetnek, emellett több meglévő útvonal korszerűsítését is tervezik. A városvezetés szerint a kerékpáros infrastruktúra bővítése nem csak környezetvédelmi szempontból fontos, hanem a közlekedés biztonságot is javíthatja. A projekt hozzájárulhat ahhoz is, hogy könnyebben megközelíthetők legyenek a város különböző részei. A tervek szerint a fejlesztés a jövő év végéig készülhet el. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén. Melegebb idő érkezhet a következő napokban térségünkbe, csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erős és fokozódhat.

0: kettő.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: A tanulásban fontos a testi, lelki és szellemi fejlődés egyaránt. A Debreceni Nemzetközi Iskola innovatív tantervével olyan szemléletet ad, amellyel a gyerekek minden területen helytállhatnak és a jövő kihívásaira készülnek fel. Látogasson el az isd.debrecen.hu oldalra és regisztráljon egy iskola látogatásra.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
6: Csak az a szép zöld gyep.
7: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
6: Csak az a szép zöld gyep.
8: Gyereknapi családélmény május 31-én a Tuba Tanyán. Ingyenes látogatás, állatsimogatás, gyerekprogramok, kemencés és grillételek várnak. Tuba Tanya, töltődés a természetben.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
11: Hi, this is Craig David.
12: Hey, this is Kylie.
13: Király Viktor vagyok.
14: Hi, this is Madonna.
15: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
9: Ez a Best FM.

szívem el is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

0: legfrissebbek az utakról.
1: Szia, erre vagyok, egy trafipax infóm lenne. A Faraktár úton a híd alatt a belváros felé vezetőket mérik egy rendőrautóból. Szia!
0: Jó utat kíván a Best FM!

0: Újabb jelentős közlekedési fejlesztés a Cívisvárosban, szigorú szabályok a táboroztatásban, virtuális valóság segíti a gyerekek kezelését. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb jelentős közlekedési fejlesztés készülhet Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város egyik forgalmas csomópontjának a Bartók-Béla út és a Böszörmény út, valamint a Mester utca kereszteződésének átalakításához már kiválasztották a tervezőt. A beruházás célja a forgalom gyorsítása és a torlódások csökkentése lesz az érintett szakaszon. A szakemberek új sávok kialakítását és a közlekedési kapcsolatok átszervezését is vizsgálják annak érdekében, hogy biztonságosabbá és gördülékenyebbé váljon az autós közlekedés. A fejlesztés a város növekvő forgalma miatt vált szükségessé, hiszen az érintett csomópont naponta jelentős terhelést kap. A beruházás előkészítése most a tervezési szakaszba lép, ezt követően indulhatnak majd a további engedélyezési folyamatok. A város vezetés szerint a cél hosszú távon egy modernebb és jobban átláthatóbb közlekedési rendszer kialakítása Debrecenben. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást, minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is, mondta a rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője, vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
0: Virtuális valóság segíti a gyermekek kezelését Debrecenben, számolt be róla az unidep.hu. A gyermekklinikán új VR alapú fájdalomcsillapító módszert vezettek be, amely a kisebb páciensek figyelmének elterelésével segíthet csökkenteni a beavatkozások okozta stresszt és fájdalmat. A speciális szemüveg segítségével a gyermekek különféle virtuális környezetekbe kerülhetnek, miközben az orvosok elvégzik a szükséges kezeléseket. A szakemberek szerint a módszer különösen hatékony lehet olyan helyzetekben, amikor a félelem vagy a szorongás megnehezíti az ellátást. Az új technológia nem helyettesíti az orvosi kezelést, de jelentősen javíthatja a betegek komfortérzetét. A klinika célja, hogy a modern megoldásokkal emberközelibbé és kevésbé megterhelővé tegye a gyógyítást a gyermekek számára. A tapasztalatok eddig biztatóak, fogalmaztak. Melegebb idő érkezhet a következő napokban Debrecenben és környékére, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul. Csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erőssé is fokozódhat.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen, ezek voltak a 3 órási hírek. A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, Hello Debrecen! Mivel teltem egy kicsit könnyebbé a munkaidejüket? Sok jó kis pörgős zene segítene? Rendben van, hozom a legütősebbeket. Itt a Barcode Brothers és a Flute.
5: A hírek után

0: Best FM-et hallgatják, ez itt a 104.6. Jó munkát kívánunk mindenkinek, 3 perc elmúlt a 4-8. Nem csak önök dolgoznak, hanem a trafipaxok is. Például mondjuk el még egyszer, hogy...
1: Ja, erre vagyok, egy trafipax infóm lenne. A Faraktár úton a híd alatt a belváros felé vezetőket mérik egy rendőrautóból. Szia!
0: Köszönjük szépen, és Kálmán szerint a Mák utcai trafipax is aktív.
2: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: És legyenek önök is aktívak továbbra is, várom a közlekedési infókat, Mizu az utakon, SMS Viber 3933 1046, vagy lehet hívni az 500-540, segítsenek, hogy mindenki megtudja, hogy mi történik odakint a forgalomban. Jön is Pete Junior és Fernando, és a Tudd Meg!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
3: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az autómosó mellett.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
5: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
6: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és Lego kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
7: Ha a PAP Optikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. PAP Optika, Batthyány utca 10.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hi, we're the Pussycat Dolls.
11: Hi, this is Lionel Richie.
12: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
13: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
8: A Best FM.

Egy kis plusz energia munka közben, ez volt a Zorba, itt a Best FM-en a 104.6-on. És vigyázzat, nagyon rossz szóvic következik, lassanként mi is Zorba, illetve sorba állhatunk az idei virágosztáson. Ugye Debrecenben lassanként 30 éve hagyomány, hogy ilyenkor tavasszal egynyári növényeket és balkonvirágokat osztanak szét azok között, akik ezt igényelték. Idén 125 ezer tő virág keresi gazdáját. Ha regisztráltak az idei virágosztásra, akkor mint minden évben most is az egyéni önkormányzati képviselőjüktől vehetik majd át. A virágosztások helye és ideje fent van a debrecen.hu oldalon. Arra nézzenek rá, hogy lemaradjanak róla, tehát debrecen.hu, ott minden részletet megtalálnak. Közben pedig a Besten Adél énekel. Hello.

0: Rádió él itt a 104.6-on.
1: Új dalok első kézből. Ez is egy újdonság a West FM-en.
0: Itt az új kedvencünk, Bibi Rexa és a New Religion. Hát mindenki tudja, hogy ez a Faithless klasszikusának, az Insomniának a feldolgozása. Bibi Rexa azt mondta, hogy mindig is imádta ennek a dalnak az eredeti verzióját. Évek óta tervezte, hogy elkészíti belőle a saját változatát, csak hát mindenféle szerzői jogi problémák miatt ez nem nagyon akart összejönni. Aztán végül olyan jól sikerült ezt letárgyalni, hogy maga a Faithless is beszállt az új változat elkészítésében. Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion. Deep

a 104-on, 7 perc múlva már délután 4 óra. Egy kis röplabda. Ritkán szoktunk a röplabdásainkról beszélni, pedig ők is megérdemelnék a figyelmet, úgyhogy ezen változtatnunk kell. Szóval egy friss hír szerint úgy néz ki, hogy a Deac férfi röplabda csapata a következő szezonban nem az Extraligában, hanem az NB1-ben fog indulni. Ennek az az oka, hogy az Extraligát átalakították, összvisz 6 csapat lesz csak benne, a Deac pedig most a legutóbbi idényben pont a 7. helyen végzett, tehát ők már nem férnek bele. Ez azt jelenti, hogy ha mind a 6 indulásra jogosult csapat vállalja az Extraligát, akkor az EAS-nak az NB1 marad, és hát ott kemény lesz a helyzet, mert hogy az idény végén csak a bajnok, tehát az első helyzet juthat fel az Extraligában. Kell majd a szurkolás, kell majd a biztatás a mieinknek. Hajrá Deac, hajrá Debrecen, és hajrá Best FM! Nálunk Adam Lambert a pályán, jön től a Ghost Town.

0: Kórházban a szolidaritási adó kampány indul a bőrrák megelőzésért. Bővítik a városkártya lehetőségeit, melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fókuszban a szolidaritási adó, Debrecen polgármestere is nyilatkozott a kérdésről. Az önkormányzatokat érintő adó témája még a legutóbbi kormányzati sajtótájékoztatón vetődött fel. Pap László közösségi oldalán közzétett bejegyzésében ismertette, a város ezúttal is eleget tett kötelezettségének. Hangsúlyozta azt is, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségével egyetértésben továbbra is a rendszer átalakítását szorgalmazza. A polgármester úgy fogalmazott, a szolidaritási hozzájárulás jelentős forrást von el a helyi fejlesztésektől, mindezt úgy, hogy számos más területen az önkormányzatnak kötelezően finanszíroznia kell a közszolgáltatásokat. Hozzátette, az arányokon változtatni kell, és a helyben keletkező gazdasági erőforrásoknak elsősorban helyben a helyiek érdekeinek szem előtt tartásával kell hasznosulniuk. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
0: Újabb helyszíneken használhatják kedvezményeiket a Debrecen Városkártya tulajdonosai, számolt be róla a Dehír. A programhoz több új partner csatlakozott, így mostantól még több szolgáltatás elérhető olcsóbban a kártyával rendelkezők számára. A kedvezmények között sportolási lehetőségek, szabadidős programok és különféle kikapcsolódási szolgáltatások is szerepelnek. A Városkártya célja továbbra is az, hogy ösztönözze a helyi szolgáltatások használatát és erősítse a debreceni közösségi életet. Az új partnerek között uszoda és szabadulószoba is található, de más kulturális és rekreációs lehetőségek is bekerültek a rendszerbe. A városvezetés bízik abban, hogy a bővülő kedvezmények még vonzóbbá teszik a programot a lakosok számára. A Debrecen Városkártya jelenleg már számos helyen biztosít árengedményeket a városban. Élénk szél várható a következő napokban Hajdú-Bihar szerte, azonban olykor erőssé is fokozódhat majd az előrejelzések szerint. Csapadékra már legfeljebb elszórtan számíthatunk majd térségünkben, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén.
3: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
4: Köszönjük a híreket, itt a Best a 104.6-on, Hello Debrecen, 4 óra elmúlt. Akik elindultak hazafelé, mert végeztek a munkával, azokra nagyon irigyek vagyunk, akik pedig még dolgoznak, azokban tartjuk a lelket a legjobb zenékkel. Jön a Valmar és az Álmatlan Esték.
5: A hírek

Elton John és Dua Lipa és a Cold Heart itt a Best FM-en a 104.6-on. Gyors lelkis segítség a hazaúthoz. Továbbra is trafipax a Mák utcán és a Faragtár utcán. Illetve tegnap óta csatornázási munkákat végeznek a Szepesi bekötő úton. Ez nagyon sok forgalomkorlátozással fog járni a következő időszakban. Plusz tegnap óta a 30

0: M9-es buszok is terelő úton járnak. Ha még eddig nem tették meg, akkor nézzék meg a dkv.hu oldalon a 39-es új menetrendjét. Jó utat egyébként mindenkinek!
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Mi most Budapest felé tekerünk, itt van George Ezra és a Budapest. A Bestet hallgatják!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tűz. Hús. Szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
2: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9685 140.
3: Csak az a szép zöld gyep.
4: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufo.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
5: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. Tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, this is Justin Timberlake.
10: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
11: Hello, I'm Phil Collins.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
7: a Best FM.
6: A Best FM.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. A helyzet változatlan itt a délutáni csúcsforgalomban. Továbbra is Trafipax a Faraktáron, és működik a Trafibox a Mák utcán. És utat kérünk Szombati Szilvinek, hogy időben ideérjen a stúdióba, hiszen ma 5 órától övé a kívánság műsor, majd ő fogja teljesíteni a kéréseket. Már írhatnak neki, hogy amikor megérkezik, akkor legyen mit olvasgatnia. 30 933 1046 SMS-ben és Viberen már jöhetnek a kérések, 5 után pedig csöröghetnek is Szilvinek. Szóval a mai is kívánságműsor, jöhetnek a kérések. És jöhet a Krisztál is, az a két utazó ott.

Oh yeah, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Jó utat hazafelé, ha már végeztek már a melóval. És hát nem a legjobb hír, azt olvasom a de híren, hogy megint megrongálták a főtéri kis plasztikát. Tudják, ott a Kossuth szobor mellett van egy, hát nevezzük terepasztalnak, aminek az a funkciója, hogy a látássérültek, a gyengéllátók tapintható formában is megismerhessék Debrecen belvárosát. Sajnos az utóbbi időben többször is előfordult, hogy megrongálták ezt az alkotást. Most is ez történt, vandárok jártak arrafelé. Pap László polgármester azt írta ezzel kapcsolatban a Facebookon, hogy természetesen helyreállítják az alkotást, de nyomatékosan kért mindenkit, hogy jobban vigyázzunk a közös értékeinkre. Bezzeg Gyula Filát úton nincsenek ilyen gondok. Jön a Subbase Monster. A rap.

FM-et hallgatják a 104.6-on, és hát eljött az idő, őrségváltás itt a stúdióban. Én most elhúzom a csíkot, holnapig nem hallanak rólam, viszont jön a műsorvezetői székbe. Szombati Szilvi, és kezdődik a kívánság műsor. Írjanak neki a 3933 104.6-ra, vagy hívják az 500-540-et. Szóval kezdődik a kívánság műsor, önök dalokat kérnek, Bájolex pedig bocsánat.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: Ford Vagép, Mikepércsi út, 73 perc, www.vagép.hu.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél!
7: Hiányzik a napfény? Akkor Debrecen, Solisan Solarium, ahol a barnulás élmény. Már 145 forint per perctől. Gyere, barnulj, töltődj fel! Debrecen, Egyetem Sugár út 50.
1: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: Már készülnek a zsidó kulturális napokra. Indul a nyári utazási szezon. Kerékpárút fejlesztés Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Koncertekkel, kulturális programokkal és gasztronómiai élményekkel készülnek Debrecenben, számolt be róla a De Hír. Hamarosan kezdődik a zsidó kulturális napok programsorozata, amely idén is a város kulturális sokszínűségét szeretné bemutatni. A szervezők változatos eseményekkel készülnek, lesznek zenésestek, előadások, kiállítások és hagyományőrző programok is. Emellett a résztvevők a zsidó gasztronómia különleges ízeit is megismerhetik. A programsorozat célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a különböző kultúrákat és bemutassa a helyi zsidó közösség hagyományait. A szervezők szerint az esemény nem csak kulturális, hanem közösségi élményt is kínál a város lakóinak és az ideérkezőknek. A rendezvények több helyszínen zajlanak majd május 26-a és 31-e között, és várhatóan ezúttal is sokan érkeznek majd a városba. Indul a nyári utazási szezon, a körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számítanak, mondta a rádiónak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
10: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint verseny felügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás óta fapados légitársaságokkal kapcsolatban különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
9: Tovább fejlesztik a kerékpáros közlekedést Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A város újabb támogatást nyert kerékpárút fejlesztése, amelynek segítségével biztonságosabb és kényelmesebb közlekedési lehetőségek jöhetnek létre egészen Hajdúdorogig. A beruházás a TOPLUS program 1,3 milliárd forintos támogatásával valósulhat meg, és célja, hogy a helyiek közül egyre többen válasszák a biciklit a mindennapi közlekedéshez. A fejlesztések alatt új szakaszok épülhetnek, emellett több meglévő útvonal korszerűsítését is tervezik. A városvezetés szerint a kerékpáros infrastruktúra bővítése nem csak környezetvédelmi szempontból fontos, hanem a közlekedés biztonságot is javíthatja. A projekt hozzájárulhat ahhoz is, hogy könnyebben megközelíthetők legyenek a város különböző részei. A tervek szerint a fejlesztés a jövő év végéig készülhet el. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén. Melegebb idő érkezhet a következő napokban térségünkbe, csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erős is fokozódhat.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
8: És most
1: indul az esti kívánság műsor
8: a Best FM-en.
1: A
12: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
13: Szombati Szilvi, köszöntöm Önöket ezen a csodás napon. Ha van kedvük meghallgatni a kedvencüket, akkor jelezzék így vagy úgy, jó? SMS Viber számunk 3933 1046, vagy csörgessenek az 500-540-es számunkon. Barrának forogjon majd egy Earth, Wind and Fire dal nem sokára. Előtte Mártinak a Hooligans és a Félember, illetve akkor indítsunk most Petra a kívánságoddal, Taylor Swift új dalát a tesódnak küldöd, és az üzenet, hogy ne csinálja már.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Pont halmaz. Határok nélkül.
2: Vonalfesztivál a Vojtina Bábszínházban május 29 és 31 között.
3: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
4: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
5: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
2: Részletek vojtinabábszínház.hu.
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
7: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
8: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
9: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
10: A reklám után újra
11: Debrecen zenei kedvencei.
10: Megállás nélkül.
12: Hello, we are Imagine Dragons.
13: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
14: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
10: Bárhol is vagy.
15: Bárhol is vagy.
10: Ott van veled.
16: A Best FM.
10: A Best FM.

0: Ez a Best FM kívánságműsor itt a 104.6-on. Hallgatom, hogy te mit választottál.
1: Hello, szia, én vagyok Orsó éven, mitől a... Nem érdekel. Igazából magamnak szeretném, meg az összes ismerősömnek, aki szeretném.
0: Azonnal jön a dal, de előtte Bettinek szól, Kovalszky meg a Vega, amilyen hülye.

0: volt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

magyar dal után most egy igazi mediterrán hangulatú, szenvedélyes dal következik. A mexikói örökzöldet a Besame Mucho dolgozta fel a német producer duó Gacho, akik a latin romantikát finom elektronikus grúvokkal ötvözik. Évi választotta és a Rolinak küldi.

oda forog most itt a Best FM kívánság műsorban, amely milliók szívét érintette meg őszinteségével és érzelmi mélységével. Kelly Clarkson egyik legismertebb balladája, egy fájdalmas, mégis felemelő vallomás a múlt sebeiről és a tovább lépés erejéről. Grétinek küldi anya.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
0: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 perc, www.vagép.hu.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
1: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en. Fókuszban a szolidaritási adó. Kampány indul a bőrrák megelőzéséért. Bővítik a városkártya lehetőségeit. Melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
8: A Best FM-en.
0: Fókuszban a szolidaritási adó. Debrecen polgármestere is nyilatkozott a kérdésről. Az önkormányzatokat érintő adó témája még a legutóbbi kormányzati sajtótájékoztatón vetődött fel. Pap László közösségi oldalán közzétett bejegyzésében ismertette, a város ezúttal is eleget tett kötelezettségének. Hangsúlyozta azt is, hogy a megyei jogú városok szövetségével egyetértésben továbbra is a rendszer átalakítását szorgalmazza. A polgármester úgy fogalmazott, a szolidaritási hozzájárulás jelentős forrást von el a helyi fejlesztésektől, mindezt úgy, hogy számos más területen az önkormányzatnak kötelezően finanszíroznia kell a közszolgáltatásokat. Hozzátette, az arányokon változtatni kell, és a helyben keletkező gazdasági erőforrásoknak elsősorban helyben a helyiek érdekeinek szem előtt tartásával kell hasznosulniuk. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
9: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy minden mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
0: Újabb helyszíneken használhatják kedvezményeiket a Debrecen városkártya tulajdonosai, számolt be róla a Dehír. A programhoz több új partner csatlakozott, így mostantól még több szolgáltatás elérhető olcsóbban a kártyával rendelkezők számára. A kedvezmények között sportolási lehetőségek, szabadidős programok és különféle kikapcsolódási szolgáltatások is szerepelnek. A városkártya célja továbbra is az, hogy ösztönözze a helyi szolgáltatások használatát és erősítse a debreceni közösségi életet. Az új partnerek között uszodai szabadulószoba is található, de más kulturális és rekreációs lehetőségek is bekerültek a rendszerbe. A városvezetés bízik abban, hogy a bővülő kedvezmények még vonzóbbá teszik a programot a lakosok számára. A Debrecen városkártya jelenleg már számos helyen biztosít árengedményeket a városban. Élénk szél várható a következő napokban Hajdú-Bihar szerte, azonban olykor erőssé is fokozódhat majd az előrejelzések szerint. Csapadékra már legfeljebb elszórtan számíthatunk majd térségünkben. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén.

0: Gazdaságműsor, Best FM, tessék.
1: Ja, Szilvi, Tibor vagyok. Van egy olyan kérésem, jobban van a párom kérése, hogy bejátszanátok a Jazz meg az Major vagyok című dalt.
0: Persze, hát ezért van a kívánságműsor.
1: Mert ugyanis a párom a volt munkahelyén, ahol 12 évet húzott le, felmondott.
0: Hogy hívják a kedves párodat?
1: Krisztina.
0: Krisztina, akkor küldjük neki ezt a dalt, és adjunk erőt, hogy úgy alakuljon a jövője, hogy ő szeretné.
1: Biztos, hogy úgy fog, mert ő egy karakán, egy igazi oroszlán.
0: Na, jól van akkor. Szuper. Örülök, és akkor hajrá, jó?
1: Köszönjük

0: Kedves segnősor, tessék!
1: Én Kézi Gáspár vagyok.
0: Szia!
1: Igen, egy múltból szeretném kérni a cigánkebb út, ha megvan.
0: Imádom ezt a dalt egyébként, nagyon jó. Hallgatom, hogy kinek szóljon.
1: Akkor szóljon Franciskának, neked, hogy tetszik neked.
0: Köszönöm szépen!
1: Akkor jön mostnak, és viszont az ilyen fajta zenéket.
0: Nagyon szuper, köszönjük! Oké, okay, szia!
1: Szia!

1976 után egy évtizeddel későbbről jöjjön most Lisa Stansfield és az All Around the World János kérésére. Jó hétvégét neked is!

És most az utolsó blogban itt a Best FM kívánság műsorban, 5 perccel 7 óra előtt visszarepülünk a 90-es évek végének csillogó pop világába. Egy dal, amely berobbantotta Jennifer Lopez zenei karrierjét, és azonnal a toplisták élére repítette. Julcsi választotta a dalt Krisztiánnak. Utolsóként pedig neked, Balázs, érkezzen az a dal, amit azt írott, hogy nagyon szeretsz, és már nagyon régen hallottad itt a Best FM kívánság műsorban, úgyhogy legyen ez egyenőre meglepetés a többi hallgatónak. Én pedig köszönöm a figyelmet, és kívánok további nagyon szép estét mindenkinek. Az elmúlt 2 órában Szombati Szilvit hallották. Ciao!

0: Újabb jelentős közlekedési fejlesztés a Cívisvárosban, szigorú szabályok a táboroztatásban, virtuális valóság segíti a gyerekek kezelését. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb jelentős közlekedési fejlesztés készülhet Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város egyik forgalmas csomópontjának a Bartók-Béla út és a Böszörmény út, valamint a Mester utca kereszteződésének átalakításához már kiválasztották a tervezőt. A beruházás célja a forgalom gyorsítása és a torlódások csökkentése lesz az érintett szakaszon. A szakemberek új sávok kialakítását és a közlekedési kapcsolatok átszervezését is vizsgálják annak érdekében, hogy biztonságosabbá és gördülékenyebbé váljon az autós közlekedés. A fejlesztés a város növekvő forgalma miatt vált szükségessé, hiszen az érintett csomópont naponta jelentős terhelést kap. A beruházás előkészítése most a tervezési szakaszba lép, ezt követően indulhatnak majd a további engedélyezési folyamatok. A városvezetés szerint a cél hosszú távon egy modernebb és jobban átláthatóbb közlekedési rendszer kialakítása Debrecenben. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást, minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is, mondta a rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
0: Virtuális valóság segíti a gyermekek kezelését Debrecenben, számolt be róla az unidep.hu. A gyermekklinikán új VR alapú fájdalomcsillapító módszert vezettek be, amely a kisebb páciensek figyelmének elterelésével segíthet csökkenteni a beavatkozások okozta stresszt és fájdalmat. A speciális szemüveg segítségével a gyermekek különféle virtuális környezetekbe kerülhetnek, miközben az orvosok elvégzik a szükséges kezeléseket. A szakemberek szerint a módszer különösen hatékony lehet olyan helyzetekben, amikor a félelem vagy a szorongás megnehezíti az ellátást. Az új technológia nem helyettesíti az orvosi kezelést, de jelentősen javíthatja a betegek komfortérzetét. A klinika célja, hogy a modern megoldásokkal emberközelibbé és kevésbé megterhelővé tegye a gyógyítást a gyermekek számára. A tapasztalatok eddig biztatóak, fogalmaztak. Melegebb idő érkezhet a következő napokban Debrecenben és környékére, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul. Csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erőssé is fokozódhat.

0: Fókuszban a szolidaritási adó kampány indul a bőrrák megelőzéséért. Bővítik a városkártya lehetőségeit, melegebb idő érkezhet. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Fókuszban a szolidaritási adó, Debrecen polgármestere is nyilatkozott a kérdésről. Az önkormányzatokat érintő adó témája még a legutóbbi kormányzati sajtótájékoztatón vetődött fel. Pap László közösségi oldalán közzétett bejegyzésében ismertette, a város ezúttal is eleget tett kötelezettségének. Hangsúlyozta azt is, hogy a megyei jogú városok szövetségével egyetértésben továbbra is a rendszer átalakítását szorgalmazza. A polgármester úgy fogalmazott, a szolidaritási hozzájárulás jelentős forrást von el a helyi fejlesztésektől, mindezt úgy, hogy számos más területen az önkormányzatnak kötelezően finanszíroznia kell a közszolgáltatásokat. Hozzátette, az arányokon változtatni kell, és a helyben keletkező gazdasági erőforrásoknak elsősorban helyben a helyiek érdekeinek szem előtt tartásával kell hasznosulniuk. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV védelem fontossága áll a középpontban.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
0: Újabb helyszíneken használhatják kedvezményeiket a Debrecen Városkártya tulajdonosai, számolt be róla a Dehír. A programhoz több új partner csatlakozott, így mostantól még több szolgáltatás elérhető olcsóbban a kártyával rendelkezők számára. A kedvezmények között sportolási lehetőségek, szabadidős programok és különféle kikapcsolódási szolgáltatások is szerepelnek. A Városkártya célja továbbra is az, hogy ösztönözze a helyi szolgáltatások használatát és erősítse a debreceni közösségi életet. Az új partnerek között uszoda és szabadulószoba is található, de más kulturális és rekreációs lehetőségek is bekerültek a rendszerbe. A városvezetés bízik abban, hogy a bővülő kedvezmények még vonzóbbá teszik a programot a lakosok számára. A Debrecen Városkártya jelenleg már számos helyen biztosít árengedményeket a városban. Élénk szél várható a következő napokban Hajdú-Bihar szerte, azonban olykor erőssé is fokozódhat majd az előrejelzések szerint. Csapadékra már legfeljebb elszórtan számíthatunk majd térségünkben, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén.

0: már készülnek a zsidó kulturális napokra. Indul a nyári utazási szezon. Kerékpárút fejlesztés Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Koncertekkel, kulturális programokkal és gasztronómiai élményekkel készülnek Debrecenben. Számolt be róla a De Hír. Hamarosan kezdődik a zsidó kulturális napok programsorozata, amely idén is a város kulturális sokszínűségét szeretné bemutatni. A szervezők változatos eseményekkel készülnek, lesznek zenésestek, előadások, kiállítások és hagyományőrző programok is. Emellett a résztvevők a zsidó gasztronómia különleges ízeit is megismerhetik. A programsorozat célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a különböző kultúrákat és bemutassa a helyi zsidó közösség hagyományait. A szervezők szerint az esemény nem csak kulturális, hanem közösségi élményt is kínál a város lakóinak és az ideérkezőknek. A rendezvények több helyszínen zajlanak majd május 26-a és 31-e között, és várhatóan ezúttal is sokan érkeznek majd a városba. Indul a nyári utazási szezon, a körültekintő tervezés a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számítanak, mondta a rádiónak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
2: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárása volt a fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
0: Tovább fejlesztik a kerékpáros közlekedést Hajdúböszörményben, számolt be róla a HAON. A város újabb támogatást nyert kerékpárút fejlesztésre, amelynek segítségével biztonságosabb és kényelmesebb közlekedési lehetőségek jöhetnek létre egészen Hajdúdorogig. A beruházás a TOP Plus program 1,3 milliárd forintos támogatásával valósulhat meg. És célja, hogy a helyiek közül egyre többen válasszák a biciklit a mindennapi közlekedéshez. A fejlesztések alatt új szakaszok épülhetnek, emellett több meglévő útvonal korszerűsítését is tervezik. A városvezetés szerint a kerékpáros infrastruktúra bővítése nem csak környezetvédelmi szempontból fontos, hanem a közlekedés biztonságot is javíthatja. A projekt hozzájárulhat ahhoz is, hogy könnyebben megközelíthetők legyenek a város különböző részei. A tervek szerint a fejlesztés a jövő év végéig készülhet el. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul Debrecenben és környékén. Melegebb idő érkezhet a következő napokban térségünkbe, csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erős is fokozódhat.

2-1 olimpiai

0: Újabb jelentős közlekedési fejlesztés a Cívisvárosban, szigorú szabályok a táboroztatásban, virtuális valóság segíti a gyerekek kezelését. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újabb jelentős közlekedési fejlesztés készülhet Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A város egyik forgalmas csomópontjának a Bartók-Béla út és a Böszörmény út, valamint a Mester utca kereszteződésének átalakításához már kiválasztották a tervezőt. A beruházás célja a forgalom gyorsítása és a torlódások csökkentése lesz az érintett szakaszon. A szakemberek új sávok kialakítását és a közlekedési kapcsolatok átszervezését is vizsgálják annak érdekében, hogy biztonságosabbá és gördülékenyebbé váljon az autós közlekedés. A fejlesztés a város növekvő forgalma miatt vált szükségessé, hiszen az érintett csomópont naponta jelentős terhelést kap. A beruházás előkészítése most a tervezési szakaszba lép, ezt követően indulhatnak majd a további engedélyezési folyamatok. A városvezetés szerint a cél hosszú távon egy modernebb és jobban átláthatóbb közlekedési rendszer kialakítása Debrecenben. Szigorú szabályokhoz kötik a táboroztatást, minden tábort a kezdés előtt legalább 3 héttel kell jelenteni a népegészségügyi hatóságnak. Közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is, mondta a rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében 2 újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
0: Virtuális valóság segíti a gyermekek kezelését Debrecenben, számolt be róla az unidep.hu. A gyermekklinikán új VR alapú fájdalomcsillapító módszert vezettek be, amely a kisebb paciensek figyelmének elterelésével segíthet csökkenteni a beavatkozások okozta stresszt és fájdalmat. A speciális szemüveg segítségével a gyermekek különféle virtuális környezetekbe kerülhetnek, miközben az orvosok elvégzik a szükséges kezeléseket. A szakemberek szerint a módszer különösen hatékony lehet olyan helyzetekben, amikor a félelem vagy a szorongás megnehezíti az ellátást. Az új technológia nem helyettesíti az orvosi kezelést, de jelentősen javíthatja a betegek komfortérzetét. A klinika célja, hogy a modern megoldásokkal emberközelibbé és kevésbé megterhelővé tegye a gyógyítást a gyermekek számára. A tapasztalatok eddig biztatóak, fogalmaztak. Melegebb idő érkezhet a következő napokban Debrecenben és környékére, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 27 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 16 fok között alakul. Csapadékra legfeljebb elszórtan számíthatunk Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk lesz, de időnként erőssé is fokozódhat.

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.

0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart. A Best FM-en.
2: Úgy volt, hogy mindig is mondtad, hogy vége lesz, hogy káprázat, eltűnsz, mint

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Ez a feleségem, Carolyn. Látjátok, hogy megy a metsző olló nyele a kerti cipőjéhez? Ez nem véletlen. Ezt még már a puszta látványa lefáraszt. Nem volt mindig ilyen. Régen boldog volt. Ha. Régen boldogok voltunk.
2: Remélem, látom holnap is.
1: Elvesztettem valamit. Nem tudom pontosan mi az, de... Tudom, hogy nem voltam mindig ilyen kába. De tudjátok mit? Sosincs késő megtalálni, ami elveszett.
0: Egy filmzene most a Best FM-en. Best.